0: 107,1,
1: ahol a húrok izzanak
0: és a gitárriffek dübörögnek.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: mi feltesszük a kedvenc lemezét.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Videćeš prizore potresne, videćeš nesrećne.

0: A vastag talpú cipők, a trapéznadrág, a hosszú haj és az afrofrizura évtizede. Ez volt a 70-es évek divatja, ez pedig a 70-es évek zenéje.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Figyelem! Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik. 3, 2, 1.
1: És indul még egy sláger a 80-as évekből.
0: Hosszabb a jövőre.

0: valódi hangszerek, legendás zenekarok, igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié.

0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólás szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen,
1: akkor nosztalgiázzon velünk.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió 107,1 MHz-en.

A Szabadkai Magyar Rádió most felidézi a múltat. Ilyenek voltunk. Emlékek a 90-es évekből a 107,1-en.

0: a 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
2: Miért ne?

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán.
2: A régi zenék hullámhosszán.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Ahol
1: a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es években.

0: A legendák nálunk szólnak. Szabadkai
1: Magyar Rádió. A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhossza.
1: 107,1 MHz.
0: A lemez forog tovább.

0: 107,1 MHz.
1: A régi magyar zenei hullámhossza. A legendák nálunk szólnak.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban. A Szabadkai
1: Magyar Rádióban. Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
2: Mert ami jó, az jó.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Ébredjen velünk a 107,1-en.
2: SMR.

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit.
1: Változatosság a retro jegyében.
2: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
1: Retro slágerek társaság.

0: A régi idők slágerei.
1: A régi idők slágerei.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
2: A 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
0: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak. Hallgasson meg minket az interneten és a 107,1 MHz-en is.
1: Kellemes ébredést!

0: Időutazás a hangjegyek szárnyán a 90-es évek magyar slágereivel.
1: A 107,1-en.
0: Itt a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, még zöldel a nyárfa az ablak előtt. De látod a mottan a téli világot, már hótakar rá el a bérci tetőt. Csak én ülök ébren, félig szív cigarettát érzek a számban, a csókod íze helyett.
3: A csókod íze helyett.
2: És nem jön az álom, az enyhet adó, és nem tudok én meghalni se, élni se nélküled én már.
3: Élni se nélküled én már.
2: Én nem tudom mi ez, de jó nagyon, fájás a édes, hadd fájjon. Hagyom, ha balgaság, ha tévedés legyen, ha szerelem, bocsásd, lesz meg nekem.

szeretlek, egész nap kutatlak, kereslek, egész nap sírok a testedért. Szomorú kedves a kedvesért, úgy élsz bennem, akár a vérem, nyitott szememben a világ, fájdalmaim a létezésben, vagy épp üvegben a szilánk. Köröttem kusza az élet, kusza

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Kanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
3: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton próbaüzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Reklámot hallottak. Kellemes ébredést kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.

0: ajánló következik.
1: Állattenyésztés, növénytermesztés, korszerű technológiák, pályázati lehetőségek, minőséges termények és egészséges élelmiszerek. Agrárvilág. Ha önt érdekli a mezőgazdaság, hallgassa az Agrárvilágot vasárnap délelőtt 9 órától a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánlót hallottak. Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.

a Szabadkai Magyar Rádióval újra átélheti a 80-as évek hangulatát. Újra átélheti a 80-as évek hangulatát.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a régi melódiák szólnak.
2: Szabadkai Magyar Rádió.
0: A régi zenék otthona.
2: A régi zenék otthona. A régi zenék otthona.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget! Foglaljon időpontot most a 024 4100 202-es vagy a 065 9100 202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
3: Reklámot hallottak.
4: 8 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Szabadkai Magyar Rádió.
6: Kezdje a reggelt
5: a 107,1 MHz-en.

0: a 90-es évek magyar slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1 MHz-en.
2: A hallgatók hullámhosszán.
3: 107,1.

0: reklám következik.
1: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045. Reklámot hallottak a Retro jegyében. A 70-es évek slágerei.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 ezer euró. További részletek a 060-1410-223-as telefonszámon, tehát 060-1410-223. Szabadkán kiadó egy egyszobás lakás diákoknak teljesen berendezve közel a népkörhöz. Érdeklődni a 064-131-0640-es telefonszámon lehet, tehát 064-131-0640. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-11:00, valamint délután 13:30-16:00.
1: Hétvégén 21:30-12:00, valamint délután 14:30-17:00.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ajánló következik.
1: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is.
2: Így gratulálok!
1: Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Ajánlót hallottak.
3: Amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
0: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
4: Ezek voltak a 80-as évek.
5: Ezek voltak a 80-as évek.
4: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
0: A 80-as évek zenéi mellett.
3: A 80-as évek zenéi mellett.

0: Reklám következik.
1: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót, és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe, vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
2: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
3: Állattenyésztés, növénytermesztés, korszerű technológiák, pályázati lehetőségek, minőséges termények és egészséges élelmiszerek. Agrárvilág. Ha önt érdekli a mezőgazdaság, hallgassa az Agrárvilágot vasárnap délelőtt 9 órától a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánlót hallottak.

0: Reklám következik. Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma a holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. Miosz.rs.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. Az Entai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a Szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
3: Reklámot hallottak.
0: 9 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: Állattenyésztés, növénytermesztés, korszerű technológiák, pályázati lehetőségek, minőséges termények és egészséges élelmiszerek. Agrárvilág. Ha önt érdekli a mezőgazdaság, hallgassa az Agrárvilágot vasárnap délelőtt 9 órától a Szabadkai Magyar Rádióban. Köszöntöm az Agrárvilág hallgatóit, a szerkesztő Rafek Violetta. Mai műsorunkban az állami támogatásokkal foglalkozunk. A termelők szerint ugyanis egyre kusszább és kiszámíthatatlanabb a helyzet. Ezután kukoricatermesztőkkel és méhésszel beszélgetünk. Műsorunk második órájában a terménybiztosításokat vesszük górcső alá, majd pedig borászokkal értékelünk. Tartsanak velünk itt a 107,1 MHz-en.
1: Minden nap
2: önöknek szól
1: SMS
2: a 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Ha az állam nem húz védőhálót a mezőgazdaság köré, komoly bajok lesznek, mondják maguk a termelők és a szakemberek is. A mezőgazdászok az aszály mellett is igyekeztek termelni, de elmondásuk szerint a nevetséges felvásárlási árak és támogatási formák kuszasága mellett nem tudnak stabilan gazdálkodni. Az évek óta tartó mostoha időjárási körülmények miatt egyre nehezebbé válik a gazdálkodók helyzete. Egyesek már földjeik eladásán gondolkodnak. Egyetlen mentőövet az állami támogatások időbeni kifizetése jelentene. A napraforgó és kukoricahozamok megfeleződtek az asztály következtében, és a felvásárlási árak is minimumra csökkentek. Ennek következtében a termelésben hatalmasak a veszteségek, hangsúlyozták ismét a szerbiai gazdákat tömörítő szervezetek. Kiemelték, hogy amennyiben az állam nem fizeti ki a szubvenciók második részét az őszi vetés előtt, kénytelenek lesznek tiltakozni. A termelők felháborodását a Parlament mezőgazdasági bizottságának legutóbbi döntése váltotta ki, amely szerint eltörölnék az agrártámogatások első részének a 18 ezer dinár felhasználását igazoló számlabemutatási kötelezettséget, ráadásul most, amikor ezt már mindenki megtette. Emellett pedig követelik a támogatások második részének azonnali kifizetését, és kifogásolják, hogy az illetékesek nem védekeznek a piaci kartelezés ellen.
1: Nagyon kevés jövedelemre, sőt nem is tudnak jövedelemre tertenni, őrült szárazság volt, és nagyon nagy kárt okozott a gazdálkodásban. Alacsony árak vannak, felvásárlási árak, ez a másik probléma. Jog van erre, kérésre, viszont békés úton és szépen tárgyalva, megtárgyalva asztalnál, és azt papírra fektetve, ennek lenne a legnagyobb értelme.
0: A gabonárak alacsonyak, kereslet pedig nem igazán van. A termelők szerint a napraforgó felvásárlási ára átlagban 40%-kal alacsonyabb, mint a korábbi években. Emlékeztetőül, az idén elsőként felajánlott 40 dináros megelőlegezett felvásárlási ár felháborodást váltott ki a termelőkből, és a minisztérium is az emelését szorgalmazta. Ennek ellenére a mai napig kilogramjáért legfeljebb 50 dinárt hajlandók fizetni a felvásárlók, még akkor is, ha a környező országokban 65-70 dinár a napraforgó ára. A búza 20 dináros ára is alacsony volt a termelők szerint. Hozzátették, a kukoricáért kínált 19 dinárból pedig végképp nem lehet megvalósítani semmit. A felvásárlók szerint jelenleg az alacsony vízállás miatt nincs kivitel, a felvásárolt áru így az országban reked. A termelőknek a támogatások nyújtottak valamekkora segítséget, de ezek kifizetése sem vált rendszeressé. Az elmúlt 6 év szárassága pedig még nagyobb csapás mért az ágazatra, mondta Sándor József, felsőhegyi felvásárló.
2: Kistermelők jelentős részének valóban át kell gondolni, hogy érdemes-e a mezőgazdasággal foglalkozni, kifizetődik-e vagy nem fizetődik ki. Tehát, hogyha itt nem történik drasztikus változás, vagy az időjárásban, vagy pedig az állam részéről a viszonyulás a mezőgazdasági termelők irányába, akkor itt nagyon sok embernek le kell tenni a szerszámot, és azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos nagyon sok cég is abba fogja hagyni az a működését.
0: A szakemberek szerint több gazda már azon gondolkodik, hogy túlad a termőföldjein, mert már nem bírja elviselni az évek óta halmozódó veszteségeket. Azok, akik viszont nem látnak más lehetőséget, és mégis kitartanak a mezőgazdaság mellett, elvárják, hogy bár az őszi vetés előtt kapjanak segítséget az államtól, még akkor is, ha a szubvenció összege szinte semmi sem ahhoz a költséghez mérve, amelyek az őszi vetéssel járnak.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovic Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Médiatámogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069-123-35-15 solarhero.do.rs 069-123-35-15.
5: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045.
2: Reklámot hallottak.
3: Ajánló következik.
5: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is.
6: Így gratulálok!
5: Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1-en és a 107,9 MHz-en.
2: Ajánlót hallottak!

0: Minden, ami mezőgazdaság a Szabadkai Magyar Rádióban. Agrárvilág. A kukorica betakarítása normál esetben szeptember végén, október elején lenne aktuális. Idén azonban több gazdaságban már korábban megkezdték a munkát. A növény nehezen viselte az elmúlt hónapok szárazságát, sok helyen idő előtt beérett és el is száradt. Egyes területeken lesilózták a kukoricát idén. Balázs Zita riportja.
1: A vajdasági gazdák az átlagosnál jóval gyengébb kukoricatermésre számítanak idén. A nyár folyamán tapasztalt tartós hőség és csapadékhiány súlyosan megviselte a növényeket, sok helyen teljesen elszáradtak.
2: Ha megyünk át a kapás növényekre, akkor itt is egy óriási nagy probléma lépett fel, tehát a szárazság rettenetesen kihatott, a napraforgó 500 kilótól 1 tonna, a holdanténti hozam, hát a kukoricáról pedig azt tudom mondani, hogy szegény ő lett a legnagyobb vesztes, nem bírta ezt a hőséget, egyáltalán nem tudta a növény elviselni, még az öntözött parcellák is azt tudom mondani, hogy szinte majdhogy nem hiába locsoltak az emberek, a fölülről való locsolás megadta magát, egyszerűen megfőtt a növény, megsemmisült ettől az őrült nagy hőmérséklettől, valamint a beporzódás nem tudott megvalósulni a 40 fokban. Úgyhogy a kukorica esetében a nagyobb részét a parcelláknak lesilózták az emberek, az, amit meghagytak, ahol még úgy nézték, hogy valamilyen csőkezdemény van rajta, azokat a parcellákat meghagyták.
1: Egyes gazdák már meg is kezdték a kukorica betakarítását. Elmondásuk szerint a termés sem minőségében, sem hozamában nem éri el a remélt szintet, sőt, sok esetben még a minimális elvárásoknak sem felel meg.
3: A kukorica az befejezte a karrierjét az idénre, mondhassuk szépen. Hát ott áll, hogy lassan a betakarítás folyamata kezdődik. Van, aki már nagyban csinálja, ez fajtától függő, hogy mennyire gyorsan adta le a nedvességet. Hát úgy mondanám, hogy nagyon gyorsan be lesz fejezve az aratás, mivel a termés az nagyon gyenge, ahogy hallottam, így kollégáktól, akik már csinálták, és nem olyan nagyon bizakodóan mutat termés átlagot, hogy jövőre is elgondolkozzunk rajta, hogy megéri-e majd ültetni.
4: Ez az időjárás hogy hatott ki a kukoricára?
3: Hát a tavasz az jól indult, ott azok az elsők, az körülbelül ottan júniusig, ott az aratás kezdetéig, ottan jó volt minden, de hát utána ez a forróság, ez megölte a növényt, úgyhogy...
4: Ti, hogyha betakarítjátok a kukoricát, mivel a terv, eladjátok állatoknak, mire szánjátok a kukoricát?
3: Hát mivel még sertéstenyésztéssel foglalkozunk, nekünk szükségünk a kukoricára, hogyha majd a jószága megetessük, amit terem, a többit még majd vásároljuk.
1: A kukorica idén elsősorban az állattenyésztéssel foglalkozó gazdaságok számára jelenthet értéket. Vannak, akik szemes takarmányként etetik meg az állatokkal, azonban az alacsony hozam miatt vásárolniuk is kell, hogy elegendő takarmány álljon rendelkezésre. Ahol viszont a növény állapota és a várható szemtermés ezt indokolta, ott a gazdák a silózás mellett döntöttek. Így a teljes növény takarmányként használható, miközben elkerülhető a gyenge szemtermésből is a vízhiányból adódó veszteségek.
5: Hát a kukoricák azok tavaszban nagyon jó állapotban voltak, most per pillanat, hát aki jószágvergődéssel foglalkozik, ugye az lesilózta, hát a többiek azok szedik csővesen, kimorzsóva, úgyhogy ilyen állapotban van, végfázisban.
4: Ti miért döntöttetek a silózás mellett?
5: Hát azért döntöttünk a silózás mellett, ugye itt sok marha jószág van, és akkor több takarmán van így lesilózva, mondjuk 100%-ba bírjuk értékesíteni, amitten ilyen 8-10 mázsás per holdankénti szemes takarmány, és akkor így jobban megéri a takarmány szempontjából.
4: Ugye ez a nagy hőség, nagy szárazság elég jó kihatott a kukoricára, előbb kellett betakarítanatok, silóznatok. Elgondolkodtok, hogy lesz jövőre is kukorica, vagy kell kukorica, vagy ez ehhez hogy álltok?
5: Hát kukorica minden esetben lesz vetve, de csak silónak, úgyhogy még szemnek nem adjuk át. Egy az árvéget is ilyen 20-21 dinárt kínálnak, ugye kiló nincs, ára nincs, úgyhogy nekünk csak a mint jószág takarmányozására vetünk valamennyi siló kukoricát, de szemnek nem vetünk.
1: Bár a tőzsdén az első szerződéseket már megkötötték az új terményekre, az előzetes árak alapján rendkívül bizonytalan ősz vár a gazdákra. A tőzsdén a kukorica ára kilogrammonként 19 dinár körül mozog áfa nélkül. A hozamkiesés mellett a gazdasági kilátásokat súlyosan nehezíti a Duna rendkívül alacsony vízállása is. A folyóvízhozama a román határon jelenleg a megszokott szint mindössze 40%-át éri el, ami gyakorlatilag teljesen lebénította a Szerbia számára egyik legfontosabb kiviteli útvonalat. Mivel a gabonafélék tömegükhöz képest viszonylag alacsony értékű termékek, a szállítási költségek alakulása kulcsfontosságú lehet a gazdák számára.

0: ajánló következik.
1: Kedves hallgatóink, indulunk!
2: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
3: Micsoda?
2: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
1: Gratulálom.
2: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykorot kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
3: Szóval maga a fősumár.
2: Tudják, Kis János nagy buli.
3: Képzeljék el, így beszélt, hogy
4: Rádió Diszkó.
5: Oké.
2: Ajánlót hallottak.

0: Minden, ami mezőgazdaság, a Szabadkai Magyar Rádióban. Agrárvilág. A szárazság és a hőhullámok miatt sok növény idő előtt elvirágzott, így a mély családok egyre kevesebb nektárhoz és virágporhoz jutnak. A szakemberek szerint ez a családok fejlődését is veszélyezteti, és a mostani problémák a jövő évi méhészeti szezonra is hatással lehetnek. Hogy ez mit jelent a gyakorlatban, azt a több mint 3 évtizede méhészkedő Holló Antal saját méh családjain is megtapasztalta.
1: Hát a méhészkedésünk az úgy áll, hogy kora tavasszal indulunk a január-februártól, amikor már a méhek kezdenek úgy értve ébredezni, tehát természetesen jó be kell őket terelni, amit most csinálunk. Most augusztus 1-én kezdtük a betelelést, tehát kiteleljük a méheket, akkor mindjárt azt nézik, hogy megfogjuk az első legelőket, tehát minden munkálatot el kell végezni ahhoz, hogy ez meglegyen, és akkor az első legelő az pedig a gyümölcsvirágzás. Itten Palicsi környéken azt lehet mondani, hogy tele vannak gyümölcsfákkal mindenne, úgyhogy az az első legelőnk, de sajnos hát ez a telünk, hát nem mond túl vizes, de hát volt valamennyi csapadék, úgyhogy jó kiteletünk, és akkor meg is fogtuk az első legelőt. A gyümölcsvirágzást, tehát a saját részükre volt elég, virág, pólén is, meg hát nektár is, úgyhogy aztán a gyümölcsvirágzás után mindjárt átjöttünk az első arra a legelőre, amelyből már bírunk mézet is kapni, az pedig az olajrepce legelő. Itt a környéken elég sok olajrepce tábláink voltak, sikerült is az olajrepce a legelőnk, mert volt egy kis csapadék is még, hát az olajrepcéből bírtunk valamennyit pörgetni is. Utána az olajrepce után visszahoztuk ide Palicsra, Palics környéke, Radonovát, a Palicsi erdőbe a méheinket, és itten agászlegelőt fogtunk. Hát az agászlegelő is még talán azt lehet mondani, hogy elég tehát rentabilis volt. Sikerült is valamennyi mézet kivennünk, úgyhogy abban is megbírunk elégedni. Az akác után a selyemkóró, ami ugyanúgy itt a Palicsi erdőben és a Radonovati erdőben elég sok van, de sajnos nagy volt a daszágy, utána már nem volt eső, nem volt elég csapadék, nem volt víz, úgyhogy a selyemkóró virágzás az nem adott semennyi nektárt, még a saját részükre se talán, de hát úgyhogy muszáj volt egy kicsit beavatkozni, és akkor kicsit ilyen hozzájáruláson, benti itatás, benti ötetést végeztünk már akkor, és már kezdtük nézni a következő legelőket, hárson nem mentünk, és ezért néztük azt, hogy az első napraforgó legelőket megfogjuk. Meg is fogtuk itten Békova Gabrics, kapitányi rét, meg átmentünk Bánátba, egy rész a családainknak egy részével, tehát Majdán, Rábi, Podlokány. Úgy lehet azt lehet mondani, hogy itt is, mivel hogy nem volt elég eső, meg hát májustól, egész május, június, júliusig hát nem volt eső egyáltalán, csapadék, vízhiány volt, és a kultúrák is, a napraforgók is nagyon gyorsan, nem bírtak fejlődni, és nagyon gyorsan nem is értek be, hanem elszáradtak, besültek ebben a nagy melegben, és azt lehet mondani, hogy itten Békova Gabrics, meg itt a környékén kapitányi rétben alig-alig bírtunk valamennyi mézet kipörgetni, vagyis hát nagyon minimálisat sikerült kipörgetni. Még Bánátban, mivel hogy ottan volt egy kis csapadék is, eső is, azok a kultúrák kaptak vizet, meg hát Bánátban azt lehet mondani, hogy kicsit később is lettek vetve, és azok a kultúrák, amik ottan napraforgó kultúráról beszélek, azok ottan valamennyire mézeltek is. Úgyhogy ottan kaptunk valamennyi mézet, azt lehet mondani, hogy egy a kettőhöz, ha itten kaptunk 5 kilót, akkor ottan körülbelül 10 kilót kibírtunk venni kaptáronként. Hát körülbelül ez a méhészet az idei, ez a folyamat volt, és azt lehet mondani, hogy a 36 éves méhészetemben körülbelül ez egyik a legrosszabb mézhozam, és talán a méhállományunk is megsínlötte, azért mert nem volt elég pólén. Tehát nem volt generáció, nem volt meg a folyamatos generációpótlás, ami azt jelenti, hogy a méhállomány létszáma lassan lecsökkent, tehát nem vesztek el a családjaink. A családjaink azt lehet mondani, hogy most is benn van körülbelül az a 12-3-4-5 kiló méz kaptáronként. El vannak látva mézzel a telelésre, de sajnos nincs virágpor, nincs perga bent a kaptárokban. És attól tartok, attól félek, ezt már sokszor is hangsúlyoztam a méhész kollégáknak, hogy nagyon oda kell figyelnünk, hogy hogy teleljük be, és hogy is fogunk kitelelni, mert van egy más varianta, lehetőség az, hogy meg lehet, hogy a eddigi 4 év, 5 év enyhe telünk helyett most egy nagyon zúr telünk fog lenni, és a méhállományokkal, amelyekkel betelenünk, tehát a létszámmal, tehát nem lesz meg a mennyiség, a húsmennyiség, a létszám mennyiség a kaptárban, úgyhogy ha meg lesz a 10-15 ezer bogarunk, akkor örülhetünk, de a másik probléma pedig az, hogy ha erős telünk lesz, és ha nem lesz perga, az anyák tavaszra nem biztos, hogy időben be fognak indulni, és még az is kérdés, hogy mivel hogy nem lesz elég méheink bent a kaptárban, hogy hogy bírunk, hogy milyen erősen fogunk kitelelni, meg egyáltalán, hogy lehet kitelelünk-e, hát úgy értve, hogy megmaradnak-e családjaink. Mert ilyen telünk, ha erős telünk lesz, akkor ez lesz a probléma. Ha gyönge telünk lesz, ha nem lesz csapadék, meg ha nem lesz hideg telünk, akkor még az arról van szó, hogy mostan arra kellene főfigyelni, hogy minél hosszabban, tehát serkentsük az anyákat, mert mivel, hogy most volt egy kis csapadék, meg lehet, hogy azért hordanak egy kis virágport, ezek a virágporok, amik mostan vannak, ezek főképpen az aranybetszén vannak, tehát a szőlővirág, aranybetszé, vadmargaretta, borostyán, ezek olyan virágport annak, amelyek nincsenek érintve semmilyen gyomírtóval, vegyszerrel, ez nagyon jó, csak az a kérdés, hogy lesz-e elég ebből is, ahhoz, hogy behordják és hogy elraktárolják, tehát a téli bogaraknak majd, meg hogy megmaradnak-e egyáltalán ezek a bogarak, föl fogják-e magukat annyira hizlani, hogy erős, tehát elég legyen a hírszövetjük, a fehérjékük, az ásványok, mikroelementek a saját szervezetükbe. Igaz, a téli bogarak azok nem tartanak fiasítást, és ezért ők bírnak hosszabban élni, és azt jelenti, hogy ha elég lesz ebből, amit most mondtam, ezekből az anyagokból, akkor a kevesebb létszám bogárral is, az 5-10 ezerre, 15 ezer bogárral is átbírjuk teletetni a méhállományokat. És akkor tavaszra, vagyis hát már körülbelül decemberben meg fogjuk látni, hogy körülbelül, hogy milyen telünk lesz, és ha úgy satszoljuk, hogy erős telünk lesz, akkor majd megpróbáljuk virágporos fogácsákkal, lepényekkel majd ellátni a méhcsaládainkat, és akkor több mint valószínű, az is talán besegít annyit, hogy ne vesztenek el a családok, tehát hogy ne haljanak el, és nem biztos, hogy elhalnak, nem halnának el, de hogy legyen elég virágpor az új nemzedék kinevelésére, fejlődésére.
0: Végezetül mennyibe kerül most jelenleg a méz, és melyek a legkelendőbbek?
1: A mézek az igazi termelői mézekről beszélünk, nem erről bófli árokról, mert tele van az egész ország bófli árokkal, külföldi árokkal, ami igazi méztermelő árak az körülbelül, hát van 1000 dinártól 1200 dinárba kerülnek, ez a piaci árak. A felvásárlási árak pedig a 3 eurótól 4-4,5 euró, ez a nagybani felvásárlási ár, de gondolom, hogy ez egy reális ár a vásárlói képességhez, a szerbiai vásárlói képességhez, meg ahhoz, hogy igazi mézről van szó, gondolom, hogy egy reális ár, és nem biztos, hogy fogjuk emelni az árakat, de ettől alacsonyabban se bírjuk odaadni, mert hát vannak költségek is, meg hát el kell látni a következő évre a termelést, meg a még családokat.

0: 10 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek. Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Gárdi Gábor. Tovább emelkednek az energiaárak a világpiacon, ami Szerbiában is érezteteti majd hatását. A kőolaj hordonkénti ára már 105 dollár körül mozog, ami egy hét alatt 8, éves szinten pedig 57%-os növekedést jelent. Az áremelkedést az Ormuci szoroson keresztüli szállítási nehézségek, az orosz olaj mennyiségének csökkenése és a konfliktusok kiszélesedésétől való félelem hajtja. A földgáz helyzete sem kedvező, hiszen az ár éves összevetésben 146%-kal emelkedett. Eközben az alacsony vízállás miatt a vízerőművek termelése is visszaesett az országban, így a téli energia ellátás szempontjából az időjárás is meghatározó. Robotkutyákat, drónelfogó eszközöket és új rakéta sorozatvetőket is bemutat a szerb katonaság. A Pobednika, vagy a Győztes 2026 elnevezésű nagyszabású hadgyakorlat zárónapján a délnyugat-szerbiai Pesterfensíkon. A hadgyakorlaton a szárazföldi erők, a légierő, a légvédelem, valamint a különleges és katonai rendőri egységek közösen hajtanak végre valós harci helyzetet szimuláló támadó műveleteket 11 órától. A gyakorlat aktív szakaszában több mint 2000 katona és több mint 500 haditechnikai eszköz vesz részt. Palicson járt az Expo karaván tegnap. A tóparti sétányon a szervezők a zene, a kulturális örökség, a természet és a sport segítségével mutatták be a helyi értékeket, valamint a 2027-es belgrádi Expo szakkiállítás koncepcióját. A karaván ma Szabadka főterén folytatódik.
3: Választások 2026.
2: Átadta listáját a köztársasági választási bizottságnak a szerbiai szocialista párt. Az Ivica Dačić a stabilitás tényezője elnevezésű listát 21.266 támogató aláírással nyújtották be. A koalíciót az SPS mellett az Egységes Szerbia, a Szerbiai Szociáldemokrata Párt és a Szerbiai Zöldek alkotja. A lista első helyén Ivica Dačić, az SPS elnöke szerepel. Dačić korábban kiemelte az esélyegyenlőség, valamint az ingyenes oktatás és egészségügyi ellátás fontosságát is.
3: Választások 2026.
0: Időjárás.
2: Kedves hallgatóink, ma a hűvös reggelt követően változóan felhős napos időszakokkal tarkított időre van kilátás. A maximum hőmérséklet 26 fok körül alakul.
4: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
5: Mihászhoz visszük a híreket.
6: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
5: Reklám következik.
7: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
8: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
9: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
10: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
9: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
10: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
9: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
11: Reklámot hallottak.

Ki az, aki tudja, hol talál a holnap? Ki lesz majd, aki biztos elkísér? A majd rossz napokon

Minden, ami mezőgazdaság a Szabadkai Magyar Rádióban. Agrárvilág. Köszöntöm azokat, akik most kapcsolódnak be műsorunkba. Ez itt az Agrárvilág, a mikrofonnál Rafek Violetta. Folytatjuk mezőgazdasági műsorunkat. A második órában utána járunk, hogy mit fedeznek a terménybiztosítások, majd a gazdaság, a gazdaságosság oldaláról beszélgetünk a borászatról. Jó vételt!

0: A természeti károk egyre nagyobb kockázatot jelentenek a vajdasági gazdák számára. Ennek ellenére Szerbiában a szántóföldeknek csak töredéke biztosított. Jégverésre, viharra és fagykára köthető biztosítás. Az aszály okozta veszteségekre azonban továbbra sincs megfelelő megoldás. A gazdák egy része a magas költségek miatt nem dönt a biztosítás mellett. Balázs Zita a mikrofonnál.
1: Az idei szezon elején még kedvezőbb hozamokban bíztak a gazdák, a nyár közepén azonban az elhúzódó csapadékhiány alaposan átírta a várakozásokat. A kukorica és a napraforgó több termőterületen is megsínylette a szárazságot, így egyre fontosabbá válik az is, hogy a termelők milyen módon tudják mérsékelni a természeti károk okozta veszteségeket.
2: Előző években igen kötöttem, még valamikor volt értelme, hogy kötésnek, mert korrektabbak voltak a biztosítók, de mostanában a mai időkben nem nagyon kössük a biztosításokat. Egy az, hogy nagyon túl drágák, más még, ahogy lássuk, nincs értelme. A jég ellen, akkor is mindig ott még valahogy elismerik, valahogy, de a szárazság ellen nem is érdemes kötni egyáltalán, azért, mert az állam még nem nyilvánítja elemi csapásnak, addig a biztosító nem fizet. És azt mink nagyon jól tudjuk, pár éven köröztül, mikor rendes elemi csapás volt, az állam nem akarta elismerni, a biztosíték még nem fizettek semmit. Úgyhogy hiába kötöttünk még biztosítást, nem kaptunk semmit se. A jég ellen ott még úgy, ahogy valahogy megéri csinálni, de manapság most már azt is hagyjuk el, hanyagoljuk el, mert annyira nézzük, hogy minél olcsóbban megúszuk az egész termeléseket, mert minden gazda most már le van szegényedve. Ez a károk, ezek az árak, ez borzasztó.
3: Akkor a következő évekre is gondolom nem terveznek kötni biztosítást, vagy gondolják, hogy még valaha visszatérnek hozzá?
2: Hát nem tudjuk, szerintem nem térünk vissza, még az állam nem segít bele, ugye mink magukra lettünk hagyva, mezőgazdasági termelők, nálunk az állam nagyon szép keveset segít nekünk, ami sajnos. Mi termeljük meg az élelmet, és legkevesebben, szóval nagyon nehéz a megélhetésünk. Reggeltől estig dolgozunk, itt vannak a szárazságok, itt vannak ezek az árak, úgyhogy nem bírjuk egyszerűen fizetni a biztosítást is, mert túl drága. Nincs semmi, nem látunk semmi pozitív oldalát a biztosításnak.
1: Leggyakrabban azokat a kultúrákat biztosítják, amelyek leginkább ki vannak téve különböző kockázatoknak. Vajdaságban egy hektár búza vagy kukorica biztosítása körülbelül 4500 dinárba kerül, a napraforgói pedig mintegy 5300 dinár.
4: A napraforgó és a kukorica esetében már egy kicsit más a helyzet, ott az emberek azt nem szokták annyira biztosítani. Valahogy ilyen a bevett szokás. A július az a hónap, június-július az a hónap, amikor a zivatarok a legsűrűbben szoktak még lecsapni ránk, és aztán, ahogy múlik az idő, későbbiekben az augusztus és a szeptember már nem annyira jellemző a komoly viharok, tehát ez se törvényszerű, de valahogy az emberek ezt így fogadták el, és így csinálják. Na most egyre jobban alább hagy a befektetési kedv, hiszen ugye az ilyen hozamok mellett az emberek tényleg mindent számítanak és mindent néznek, úgyhogy a jövőben a biztosítás majd, hogy fog történni, ezt nem tudom. Azt is hallottam, hogy az idejében ott Bajmok környékén volt egy nagyon nagy égeső, és ott a biztosítóház valahogy nem úgy viszonyult a termelők felé, mint szokott. Na, az ilyen dolgok nagyon negatívan hatnak ki, és hogyha ez tényleg így van, hogy nem 100% az, hogyha az ember biztosít, és aztán valamilyen okra hivatkozva biztosító az azt mondja, hogy mégse fizetek, akkor ez biztos, hogy nagyon, nagyon negatívan fog kihatni a jövőben arra, hogy az emberek mennyire fognak bízni abban, hogy a biztosítási pénzük aztán esetlegesen majd megtérül-e.
1: A biztosítók szerint a szerbiai gazdák csak nem 90%-a alapbiztosítást köt terményeire. Ez a jégverés, a tűz és a villámcsapás okozta károkra nyújt fedezetet, még kiegészítő biztosítással a vihar, az árvíz és a fagykár is biztosítható. Azonban az aszályra egyelőre nincs konkrét megoldás.
5: A biztosítás alkalmával, tehát jég, tűz és villámcsapás ellen tudjuk biztosítani a terményünket, még árvíz és viharkár ellen is tudjuk, ide tudjuk venni még a jégkárt is, elnézést nem a jégkárt, hanem a fagykárt, őszi, tavaszi fagykáról be tudunk beszélni, vagy pedig a téli kifagyásról is tud a biztosítóház minket fedni.
3: Most ugye általában az aszály a legnagyobb probléma. A gazdák tudnak erre valamilyen kiegészítő biztosítást vásárolni, vagy erre van-e valami?
5: Egyelőre a biztosítóházaknál ez egy ilyen kísérleti fázisban van. Ebben a pillanatban azt mondanám, hogy nem. Próbálkozások vannak, reméljük, hogy a közeljövőben egy teljes átfogó biztosítást tudnak adni a házak, tehát a szájkár, tehát szárazság esetén okozott keletkező kár esetére is. Nem tudni kell, hogyha kihívunk tehát kérünk egy ajánlatot, ez még nem kötelez minket semmire se, meg tudjuk nézni, hogy ez megfelele, és okvetlenül nézzük meg, tehát azra nagyon, nagyon legyünk tisztában azzal, hogy mi az, amire kötöttük. Tehát nem biztos, hogy egyértelműen minden benne van, minden le van fedve abban az összegben, amit mi kértünk. Tehát ebben legyünk tisztában, és akkor nem lesznek félreértések.
1: A biztosítási díj a termény fajtájától és a várható hozamtól függ, a költségek egy részét pedig az állam támogatja. Ennek ellenére Szerbiában továbbra is jóval kevesebb mezőgazdasági területet biztosítanak, mint a környező országokban. Magyarországon a mezőgazdasági területek körülbelül felét, Horvátországban 60%, Szlovéniában pedig már a területek 80%-át biztosítják a gazdák.

0: ajánló következik.
1: Őszi gyertyafényes koncertsorozat a Szabadkai Zsinagógában, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány szervezésében. Szeptember 28-án gyertyafényes görsvinást a Görög Sisters zongoraduóval. November 9-én Mozart Requiem, a Virtuózó Orkesztra és a budapesti Jézus Szíve Jezsuita templom kórusának előadásában dr. Paskó Csaba vezényletével. November 19-én Autumn Leaves gyertyafényes őszi jazzest Varga Iván and Friends közreműködésével. Mindhárom hangverseny 19 órakor kezdődik. Jegyértékesítés szeptember 15-től a Szabadkai Zsinagóga információs pultjánál. Három este, három zenei világ, felejthetetlen zenei élmények gyertyafényben a Szabadkai Zsinagógában.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Minden, ami mezőgazdaság a Szabadkai Magyar Rádióban. Agrárvilág. Mai műsorunkban a gazdaság és a gazdaságosság oldaláról beszélgetünk, a borászatról és a gasztronómiáról. A beszélgetések az 5. Palicsi Nyárhangoló Fesztiválon készültek, ahol a tavalyihoz hasonlóan újra megszervezték a borutcát. Igaz, hogy a borászok nem az egész Kárpát-medencéből, hanem Vajdaság számos vidékéről érkeztek, de kínálatukat már gasztrofesztivál is kísérte. Szabó Hangya Teréz riportja.
1: A Vajdasági Magyar Borászok Egyesületének célja, hogy összefogja a vajdasági magyar borászokat, elősegítse a szakmai fejlődésüket, támogassa a minőségi borkészítést és népszerűsítse a régió borait határon innen is túl. Mert azt vallják, hogy az összefogás és a közös célok mentén haladva jelentős eredményeket érhetnek el. Éppen ezért minden évben új lendülettel, bővülő tagsággal és nagy tervekkel vágnak neki a munkának. Az egyesület egy saját szakmai laboratóriumot is fenntart Zentán a minőségi borok előállításához. Ebben az évben szép számban jelentek meg a vajdasági borászok a Palicsi eseményen, mert így ismerik meg a borkedvelők a vajdasági borok ízét és aromáját, és nem utolsó sorban a borászokat is, mondta el rádiónknak Méhes Béla, a Vajdasági Magyar Borászok Egyesületének elnöke.
2: Ezen a bor utcán vagy borfesztiválon, amely csatlakozott a Nyárhangolóhoz, tavaly is itt voltak a vajdasági borászok, de nem ilyen nagy számba. Kedvet kaptak a Kárpát-medencei pincészettől, hogy ugyanígy megrendezzék, vagy hasonlóan, mint ahogy tavaly a nagy sikert aratott bor utcát?
3: Igen. Egy szóval ezt nagyon egyszerű megválaszolni, viszont azt gondolom, hogy egy nyárhangoló fesztiválon vagyunk, és ehhez szükség van ahhoz a jó hangulathoz, a jó kedvhez, és ahhoz mi más kellene jobb, mint a bor utca, ahol egy kicsit beszélgetni tud az ember, egy kicsit kóstolgatni tud, és utána el tud menni élvezni akár egy kiállítást, megnézni akár egy koncertot, végighallgatni, majd újból vissza tud ide jönni, és az mellett, hogy a borokat meg tudja kóstolni, még egy pluszt is kapott ez a Kárpát-medencei fesztivál után, ugye gasztronómiai fesztivál is van itt mindjárt mellettünk, tehát ez is vajdaságról szól, vajdaság ízeit fogjuk ott is megkóstolni, vajdasági borokat fogunk megkóstolni, és vajdasági zenét is fogunk hallgatni. Én azt gondolom, hogy ez egy igazi helyi és jó hangulatú, jó ízű, jó illatú fesztivál, és ebből igazából egy hagyományt tudunk kialakítani.
2: Azért kíváncsi vagyok rá, hogy a vajdasági magyar borászoknak lendületet adott ez a tavalyi rendezvénynek a sikere?
3: Igen. A borászoknál azért válaszolok mindig ilyen egyszerűen, mert tényleg nagyon egyszerűek ezek a válaszok. A borászok szeretik magukat jó érezni az ő saját rendezvényeiken is, és ehhez kellenek a látogatók, és kellenek azok a visszacsatolások a vendégektől, akik megkóstoltak egy-egy bort, és megtalálták náluk a kedvükre valót. Viszont azért kell több borászat, mert mindenkinek egy borászatnál nem lehet a kedvence bármelyik bor, tehát mindenhol meg kell találni azt a bort, ami neki igazán ízlik, és ami jól tud esni, és most talán egy játékra is felhívnám ma, mert említettem a gasztronómiát, tehát, hogy próbálják meg, hogy milyen egy húsételhez egy bort inni, próbálják meg, hogy milyen a csokoládéhoz, vagy egy jó halászléhez, ami itt készül, milyen mellé egy bor, és hogyan esik, akár ugyanaz a bor is, teljesen más élményeket fognak kapni. A felnőtteknek is kell a játék, úgyhogy ez egy nagyon jó játszótér lesz itt a felnőtteknek.
2: Úgy tudom, hogy a szervezet még mást is eltanulta a Kárpát-medenceiektől, gondolok itt arra, hogy megválasztották az év borászát.
3: Igen, szükség van egy picit arra is, hogy egymást egy kicsit kiemeljük, egy talán felnyissuk egy-egy borász, kiemeljük a közösségből, és hogy megtaláljuk azt, hogy ki volt az idén a legeredményesebb, hisz mikor ez megtörtént, ez a Jégtörő Mátyás borversenyen történt meg, tényleg kimagaslóan a legtöbb aranyérmes bort ő volt az, aki elkészítette, és úgymond meg is mutatta nekünk, hisz nem elég csak saját magadnak élvezetére készíteni, azt kell mondani, hogy mások is ezt elismerjék, tehát így kell tenni.
2: Arra kérem, elnök urat, hogy sorol-e, hogy mely borászok vannak, jelen ezen a borfesztiválon?
3: Hát mindenféleképp az előbb említettem már az Amstadt borászatot, a Dimalis borászatot, a Molin Winery-t, a Brinza borászatot, a Zvonko Bogdán borászatot, a Bálint borászatot, a Klinocki borászatot és a Szaulíty megy borászatot. Teljes Vajdaság területéről érkeztek, tehát nem csak innen, hisz a Dimalis az Bácskas útfalváról érkezett, a Molin Winery az Magyarcsernyéről érkezett, ugye a Bálint pincészet innen a Magyarkanizsáról érkezett, de itt vannak Topolyáról is, Bajmokról is, úgyhogy én azt gondolom, hogy vagyunk többen egy kicsit, tehát több jellegű bort kóstolhat, nem csak a homoki borokat, nem csak a lösztalajon, illetve hanem egy kicsit agyagosabb talajon kifejlődött vagy készített borokat is.
2: Készülnek-e arra, hogy jövőre is valami hasonlót, vagy még jobbat, vagy különlegesebbet szervezzenek, ugyanígy összefogva a nyárhangoló szervezőivel?
3: A Palicsi tó és ez a környezet, amivel itt találkozunk, egy olyan kiváló környezet, hogy talán még többet megérdemelne. És ehhez, hogy borászok még többen jöjjenek, ahhoz még több vendégre is van szükség. Beszélgessen velünk, és ismerje meg a sajátunkat, ismerje meg a saját környezetének az értékeit.
2: Meg kell említeni, hogy oktatják is a saját borászaikat, még ennek a rendezvénynek a keretében is, ugye?
3: Igen. Jelen pillanatban a rendezvényen a borászok fognak egyfajta oktatást tartani, viszont több természetesen egész éven át tartanak az oktatásaink, és ami nagyon nagy eredmény is, itt már említettem is, az a borlaboratóriumnak a szolgálatba állítása, ahol az idejében már 1000 mintá fölött vagyunk, tehát használják. Ez tényleg egy olyan hiánypótló berendezés volt itt a vajdasági magyar borászok körébe, mert hogy az eredmények ezt mutatják, a mintáknak a száma ezt mutatják, hisz végig kísérjük egészen a szőlőnek a fejlődésétől a bor palackozásáig, és nincsenek beteg borok. A legrosszabb, hogyha így egy picit szakmai szemmel is szólhatok, mikor valaki egy vendégnek, egy kóstolónak beteg bort adunk az asztalára, és ez az, amit elsőként ki akarjuk szűrni, és azt gondolom, hogy ez egy felfele ívelő tendencia, és nagyon gyorsan kisikerül szűrni, hisz borversenyeken is részt veszünk, és az mellett, hogy a szubjektív borbírók által kóstolt boroknak az eredményét megkapják a laboratóriumi eredményeket is, és tudnak ebből fejlődni, úgyhogy nagyon bízok abban, hogy innen már csak az a lépés hiányzik, hogy ki tudjunk lépni a nemzetközi piacra, és a vajdasági borokat ne csak a Kárpát-medencében, hanem egész Európában jegyezni tudják.
2: Akkor egy pillanatra arra kérem, hogy felejts el, hogy elnök, és mondja meg, hogy jók a vajdasági borok.
3: Én nagyon szeretem a borokat, hisz magunk is készítünk, vagy én magam is készítek bort, és én nagyon szeretem a vajdasági borokat kóstolni. Van szerencsém is, tehát azért azzal, amit már az előbb említett, hogy elnöki funkcióval, szakmába vágóan el kell látogatni a borászokhoz, és a borászok megkínálják ilyenkor az embert egy örömmel, egy pohár borral, és ezt megkóstolja, és tényleg jó borok vannak, és ajánlani tudom, és szívesen viszek ajándékba barátoknak, ismerősöknek, vagy pedig, hogyha protokollárisan látogatunk el valahova, akkor is csak is vajdasági borokat viszünk.
1: A bánáti borvidék Szerbia egyik legfontosabb történelmi bortermelő területe. A térség legfőbb szőlőfajtái közé tartozik az olasz rizling, a rajnai rizling, a chardonnay és a kreáca. Bánságban számos kisebb családi pincészet és egy hagyományőrző egyesület kínál borkóstolókat, főként a nyári és őszi időszakban. A borászat fejlődéséhez az is hozzájárul, hogy mind többen vállalkoznak szőlőtelepítésre és borkészítésre, mellék, illetve főtevékenységként. Annak ellenére, hogy nem rendelkeznek nagy családi hagyományokkal, a magyar csernyei Szilágyi László bátran belevágott a tevékenységbe, és Palicson egyedül képviselte az egész bánsági régió borászatát.
4: Egy fiatal borászatról van szó, mely 4 éve alakult, szőlészetünk néhány évvel korábban, jelen pillanatban 2 hektáron szőlészkedünk. Tradícióra mondhatjuk nyugodtan, hogy mi vagyunk az első generációs borászok, tehát mi nem tudunk avval dicsekedni, hogy hanyadik generációsak vagyunk, majd csak a mi utódaink fogják ezt elmondani, reméljük. Viszont ismerettségnek köszönhetően, szakmának is köszönhetően olyan borász kollégáink vannak, akik arra segítettek hozzá, hogy több évet, akár több tíz évet is előre tudjunk lépni, és olyan fortélyokat osztottak meg velünk önzetlenül, amelyek hozzá segítettek, hogy nagyon gyorsan, nagyon nagyot fejlődjünk. A mi régiónkban kevés borászat van, nem is tipikus, ugye szőlő is borász régió, viszont, amint említettem, 100 éves bort készítettek ezen a területen, és nem is tipikus bánáti talajról, kötött talajról van szó, hanem egy ilyen kötöttebb talaj, homok talajjal keverve, amit a szőlő nagyon szeret, és hát ennek köszönhetően magas minőségű borokat tudunk készíteni, amely ugye a versenyek, a borkóstolók, a borversenyeken, akár nemzetközi bírák által is elismert eredményt kaptak.
2: Mit gondoltak magáról a barátok, a szomszédok, mikor meghallották, hogy maga komolyan borászattal szeretne foglalkozni, anélkül, hogy örökölt volna valamit az édesapjától, vagy a nagyapjától, vagy a nagybácsitól, valamilyen tudást, illetve azt mondják, hogy szeretni kell a borászatot, másképp nincs jó íze a bornak.
4: Igen, a borászat sűrűn hozzá, oda szoktuk hasonlítani, mint a főzés. Tehát ha el is mondjuk, hogy hogy kell a kinti bográcsost megfőzni, ugye akinek nincs hozzá affinitása vagy érzése, az nem tudja azt megtanulni. Tehát egy érzés kell hozzá, elsősorban szeretni kell, másrésztből pedig az éveket is nagyon jól kell értékelni, hogy tudjuk, hogy egyes borokat milyen technológiával, hol kell leállni, hol kell hosszabban tartani a bogyontartást a bornak, stb. Viszont mi lassan kezdtük ezt, és nagyon gyors léptekkel indultunk bele, úgyhogy a szomszédoknak, barátoknak nem is volt ideje talán, hogy kritizáljanak bennünket, és elejétől kezdve szakemberek tanácsadásával is, és a mi hozzáértésünkkel, ugye utána tanulásunkkal mondhatjuk nyugodtan, hogy az elejétől minőséges borokat próbáltunk készíteni, hogy minél gyorsabban, minél többen megismerjenek bennünket, és hogy senki ne csalódjon a minőségben, és ezáltal ennek köszönhetően minden borászatnak természetesen nagyobb lépteket tud előrehaladni, és ezáltal ugye...
2: Ez a 4 év alatt volt rá példa, hogy ki kellett önteni a bort?
4: Hála Istennek nem volt ilyen példa. Hűtéssel készítjük a borokat, ami nagyban hozzásegít, hogy a borokat ne kelljen ugye kiönteni. Sok borász kollégánk, mikor indultunk, ezt javasolta, hogy tehát a hűtést, a fermentáció során ugye a kontrollált fermentációt, és utána természetesen a borok megőrzését nagyon fontos a hűtés, főleg a fehér boroknál. Ők kiöntöttek nagyon nagy mennyiségeket, mi már nekünk elmondták, hogy ezt hogy kell csinálni, és köszönhetően nekik is természetesen olyan borokat készítettünk, amelyet hál' Istennek nem kellett kiönteni.
2: Milyen fajta szőlőket ültettek, és azokból milyen borokat tudnak készíteni?
4: Fehér bor, szőlő, mivel hogy a fehér borok most talán a legpopulárisabbak, ugye nálunk is ugyanúgy, mint a világon, a vörösbor egy kicsit hanyatlóban van a fogyasztása. Fehér bor, szőlőből olasz rizlinget és tamjanikát ültettünk. A tamjanika egy nagyon érdekes és populáris fajta, egy muskotályos borszülőről van szó, mely nagyon hasonlít a sárga muskotája, viszont egy külön klón, és gondolom, hogy mi vagyunk a legészakabbra, akik a tamjanikát valójában ültették Vajdaság területén. Tovább egy olasz rizlinget ültettünk. Az olasz rizlingben az az előny, hogy egy karlócai klont ültettünk el, az SK54-est, amely itt lett kiszelektálva Karlócán. Olasz rizlinge mindenkinek van, mi viszont hoz akartunk adni egy vajdaságit, valamit, ami a mi borászatunkban is jelen lesz, úgyhogy ezt az SK54-es klont ültettük el, amelynek vannak sajátosságai, mint más aromája van, egy kicsit ugye ellenállóbb, bőtermébb, stb. A vörösbor szőlőből kékfrankosunk van, viszont a kékfrankosból csak is és kizárólag rozét készítünk. Nagyon populáris a rozéborunk, és nagyon jó eredményt ért el. Ő lett a kategóriában az első a Feketicsi borversenyen, és nagyon aranyérmes bor lett. Vörösbor szőlőből pedig egy házasítást, Cabernet Sauvignon Merlot készítünk. A vörösbor szőlőnél és a vörösbornál az a specifikus, hogy meg kell feleljen az év a szőlőnek, ugye, hogy egy nagy bort lehessen belőle készíteni, de az elmúlt 2 évben mondhatom nyugodtan, hogy igenis megfelelt az év a vörösbor szőlőnek, és kiváló minőséget értünk el.
2: Meddig tudnak előre gondolkodni? Ezzel azt akarom kérdezni, hogy hát meg lehet-e élni a borászatból, illetve hogy hogyan szeretnék bővíteni, fejleszteni, talán még rétegesebbé tenni a kínálatukat.
4: Nagyon fontos egy vízió, mint minden szakmánál, minden privát szakmánál, vagy akár minden olyan szakmánál, amit az ember szívesen űz, vagy elkezd csinálni, hogy a végére talán minél pontosabban meghatározunk, hogy mit akarunk elérni. És azt felé induljuk, fejlesszük a saját üzemünket, ezáltal ugye a borászatot is. Nagyon fontos a borászatnál, hogy tudjuk, meddig akarunk elérni, milyen kapacitásig, mivel az objektumok, ugye a tartályok, mindet össze kellene hangolni a majdani mennyiséggel. Tehát lehet természetesen fejlődni, és nagyobb gépeket vásárolni utána, akár présről van szó, ugye, akár pumpákról, viszont a tartályokkal már lassan egy víziója kell, hogy legyen az embernek. Mint minden szakmában nagyon nehéz az értékesítés, ma már nem úgy működik a piac, hogy oda jönnek házhoz, és akkor eladunk 10-20-30 ezer liter bort. Nagyon sokat hozzá kell tenni ahhoz, hogy a borunkat el tudjuk adni, ennek az alapja mindenféleképp a minőség, másrésztből kell egy kis akarat is hozzá, kell egy kis rátermettség is, ugye, hogy hol jelenünk meg, kinek adjuk el a bort, és természetesen is küzdelem is a konkurenciával, ami mindig jó jön, hogy a mi borunk legyen ugye az első.
2: Ki maguknál a piáros, a felesége?
4: A reklámot közösen szoktuk általában készíteni, de általában én szoktam valójában a reklám részét, tehát a marketing és a reklám részét, mivel hogy egy másik szakmából kiindulok, amit űzök, tehát eladással foglalkozunk ezáltal, ugye már mondhatom nyugodtan, hogy a vérben van az eladás is, tehát van hozzáérzésünk.
2: És még csak annyit, az Egyesület mennyire segíti az előrehaladást, a tanulást, mert úgy tudom, hogy rendszeresen szerveznek szakmai előadásokat, tudnak nagy tudású szakmabeli tudósokkal akár találkozni és tanulni tőlük.
4: Nagyon fontos az Egyesületnek a működése, már több ízben előadást is tartottunk, amely nagyon-nagyon hasznos volt, tehát erős előadáson vettünk részt, továbbá professzionális borkóstoló is volt, amely szintén hozzásegített, hogy jobban tudjuk talán értékelni és meghatározni a saját borainknak a helyét, mikor ugye elkészítjük, és eminens szomelierek és borszakértők jöttek Magyarországról, akik ugye egy kurzuson vittek keresztül bennünket, természetesen végén vizsgázás is volt, és borbírói vizsgát is tettünk. Ez egy nagyon hasznos kurzus volt. Az Egyesület, mint mondjuk a vajdasági magyar borászoknak a úgymond az ernyő szervezet, egy nagyon fontos egyesület, mivel az ilyen helyeken közös erővel, ugye közös organizációval, közös úgymond ismerettséggel jelenünk meg. Meg szoktuk beszélni, hogy hogy fognak történni a dolgok. Mindenkinek megvan a saját bora, a saját elképzelése, és ezáltal jobb eredményt tudunk elérni. Pályázatokat is, akár a hazaiakat, akár ugye a magyarországi prosperitáti pályázatot is használjuk. Tehát ezáltal is a borászat, tehát az, mint az Egyesület is hozzásegített sokat, viszont természetesen mi önerőből is nagyon sokat pályáztunk, és nagyon sokat hozzásegített, hogy talán egy nagy lépést tegyünk előre, mivel mindig a kezdetleges investíció az, ami a startban a legfontosabb. Tehát még nincs meg a tőke, amivel induljunk, és itt a gépeket mondhatom nyugodtan, hogy 10-20 ezer eurós tételekről beszélünk, amit egy kezdő vállalkozónak azért nem könnyű kiboxolni.
2: A saját és a családja jövőjét a borászatban látja?
4: Jelenleg még egy ötvözés van, ugye egy munkahely és a borászat között, de egy olyan víziunk van, hogy az elkövetkező 10-15 évben azért egy önálló útra hájunk majd a borászattal, akár kibővítve egy borkóstoló a turisztikai részleggel, de az a víziunk, hogy igenis ebből fogunk megélni.
2: Sok sikert kívánok!
1: Jobban ízlik a bor, ha néhány finom falattal megalapozzák a kóstolást, ezért szerveztek a Nyárhangoló Fesztiválon gasztronómiai bemutatkozást is. A frissen sültek és főttek mellett hidegtálas kínálat is volt, így aki éppen sült karajt vagy halászlét ízlelt volna, volt rá alkalma. A legérdekesebb harapnivaló viszont a mangalica, a sertés, valamint a lókolbász és szárított pecsenye bizonyult. Ma már újra egyre népszerűbb a lókolbász csemege, amely különleges, hagyományosan érlelt, füstölt módon készül, jegyezte meg a kishegyesi Faragó Csaba, Vágóhíd tulajdonos.
5: Vágóhíd egy családi vállalkozás, ami 1958-ban alakult. Mi jelen pillanatban a harmadik generáció vagyunk.
2: Akkor volt kitől megtanulni a szakmát?
5: Tanuljuk. Mai napig.
2: Nagyon érdekes a kínálatuk, mert hogy lóhússal is dolgoznak. Divat még a lóhús?
5: Inkább azt mondanám, hogy ritkaságnak számít a lóhús, és ezért tudunk vele fönt maradni a piacon.
2: És hogyan szerzik be a nyersanyagot?
5: Hát a húsokat, a nyersanyagot úgymond helyi termelők biztosítsák, akik már 20-30 éve arra szállítanak.
2: De azt
5: maradni a piacon.
2: És hogyan szerzik be a nyersanyagot?
5: Hát a húsokat, a nyersanyagot úgymond helyi termelők biztosítsák, akik már 20-30 éve arra szállítanak.
2: De azt hallottam a feleségétől konkrétan, hogy a lóhúsnak a felhasználása az

0: Vagy kolbászt csinálunk, kulent és szárított húsdarabokat.
1: Itthon el tudják adni, vagy kiszállítják, vagy elszállítják vidékre, mert nagyobb az érdeklődés?
0: Hát a Vajdaságban is nagyra az érdeklődés, kevés helyen lehet megvásárolni, de ugyanúgy szállít. Szóval úgy mondom, hogy Szabadkától Belgrádig szállítunk.
1: És meg lehet élni ebből a tevékenységből?
0: Igen, meg lehet élni. Nem könnyű, minden nap kihívásokkal néz szembe az ember, de nem szabad feladni.
1: Kiegészíti egymást a kétféle húsnak az értékesítése? Arra gondolok, hogy ugye a sertés húsból is földolgoznak, hasonlóan van itt a kínálatukban kolbász is, meg szárított hús is, meg a lóból is. Melyik a kifizetődő?
0: Hát most a kifizetődő...
1: Aztán... Nem számszerűen, csak így ránézésre.
0: Hát inkább azt mondom, hogy a ló után nagyobb az érdeklődés. Az véget, mert ritkaságnak számít. Egyenlőre azt felé próbálunk meg. Szóval, amit a piac diktál, azt kövessük.
1: Akkor a sertéshúsból mi készül? Abból is kolbász készül, csak földolgozva árulják, vagy nyers húsként is?
0: Hát a sertéshús többféleképpen, a szárjuk tőkehúsként is, és földolgozzuk is.
1: Állandó vevőik vannak, vagy piacoznak, vagy van üzletük?
0: Két üzletünk van, Kishegyesen és Verbászon.
1: Szabadkán is volt?
0: Szabadkán csak volt, jelen pillanatban nincs.
1: És Topolyán is van üzletük?
0: Topolyán ott csak volt, jelen pillanatban piacon vagyunk, jelen heti kétszer. Igen, meg lehet élni, fönntartani családot. Ugyanúgy, mint minden másik iparág, úgymond vannak nehézségek, nem szabad feladni, csinálni kell. Néha erősebb a piac, néha gyengébb, ugyanúgy a konkurencia. Mindig a minőségre kell törekedni, és szerintem ebben fönt tudunk maradni.
1: Minőséget említi, ez azt jelenti, hogy fejleszti mindig a gyártást, úgymond a feldolgozást, vesz új gépeket, berendezéseket?
0: Nem olyan értelemben gondoltam, a régi hagyományos technológiával dolgozunk, hanem a minőségre törekszünk, hogy mindig ugyanazt a minőséget tudjuk a vevőnek adni, szóval januártól decemberig ugyanaz legyen a minőség, és akkor ebben tudunk fönnmaradni a piacon, szóval nem ingadozik a minősége.
1: Melyik féle áruból tudnak legtöbbet eladni?
0: Hát most ezt így össze nem számoltam, őszinte legyek, de szerintem fele-fele. Ló és sertés, vagy mangalica, mert az is van a kínálatunkban, próbálunk avval is kicsit betörni a piacra, de mondom, a sertés a ló az megy.
1: És említette, hogy maga a harmadik generáció lesz negyedik, aki folytatja ezt a fajta igencsak nehéz szakmát, de hagyományos szakmát sokat lehet tanulni.
0: Hát azt majd meglássuk még, hogy a mostani fiatalság mit választ. Abban még nem tudunk beleszólni.
1: De hogyha ezt választják, akkor nyilván kisegítik őket az útra.
0: Hát persze, ez természetes dolog. Ugyanúgy, hogy minket segítenek, ugyanúgy segítsük őket.
1: Hogy tetszik ez az ötlet, hogy a tavalyi Bor utca bővült a gasztronómiai kínálattal? Összepasszol a borral például a lóhús? Milyen bor kell inni a lóhúshoz?
0: Hát szerintem...
1: Vörös húshoz vörös
0: bor? Vörös hús, vörös bor. Gondolom én, ezek összevágnak, de... No, azt tudom, hogy most a Bor utca és a gasztronómia összevág, mert akárhova elmegyünk, például különböző borfesztiválokra, Bor utcákra, mindig van egy gasztrosarok, ahol az ember tud falatozni.
1: Csak arra csúszik a jó bor, hogyha van egy jó alapja, nem?
0: Így igaz. Az alap az fontos.

Minden, ami mezőgazdaság a Szabadkai Magyar Rádióban. Agrárvilág. Ennyi fért mai műsorunkba, az Agrárvilágot hallották. A műszaki munkatárs Móra Tibor nevében is köszöni a figyelmet a szerkesztő Rafek Violetta. Tartsanak velünk a folytatásban is, a hírek után kezdődik a vasárnapi kívánságműsor. További szép napot és kellemes rádiózást mindenkinek, a viszonthallásra!

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Gárdi Gábor. Tovább emelkednek az energiaárak a világpiacon, ami Szerbiában is érezteteti majd hatását. A kőolaj hordonkénti ára már 105 dollár körül mozog, ami egy hét alatt 8, éves szinten pedig 57%-os növekedést jelent. Az áremelkedést az Ormuci szoroson keresztüli szállítási nehézségek, az orosz olaj mennyiségének csökkenése és a konfliktusok kiszélesedésétől való félelem hajtja. A földgáz helyzete sem kedvező, hiszen az ár éves összevetésben 146%-kal emelkedett. Eközben az alacsony vízállás miatt a vízerőművek termelése is visszaesett az országban, így a téli energia ellátás szempontjából az időjárás is meghatározó. Robotkutyákat, drónelfogó eszközöket és új rakéta sorozatvetőket is bemutat a szerb katonaság. A Pobednik, vagy a Győztes 2026 elnevezésű nagyszabású hadgyakorlat zárónapján a délnyugat-szerbiai Pesterfensíkon. A hadgyakorlaton a szárazföldi erők, a légierő, a légvédelem, valamint a különleges és katonai rendőri egységek közösen hajtanak végre valós harci helyzetet szimuláló támadó műveleteket 11 órától. A gyakorlat aktív szakaszában több mint 2000 katona és több mint 500 haditechnikai eszköz vesz részt. Palicson járt az Expo karaván tegnap. A tóparti sétányon a szervezők a zene, a kulturális örökség, a természet és a sport segítségével mutatták be a helyi értékeket, valamint a 2027-es belgrádi Expo szakkiállítás koncepcióját. A karaván ma Szabadka főterén folytatódik.
4: Választások 2026.
3: Átadta listáját a köztársasági választási bizottságnak a szerbiai szocialista párt. Az Ivica Dačić a stabilitás tényezője elnevezésű listát 21.266 támogató aláírással nyújtották be. A koalíciót az SPS mellett az Egységes Szerbia, a Szerbiai Szociáldemokrata Párt és a Szerbiai Zöldek alkotja. A lista első helyén Ivica Dačić, az SPS elnöke szerepel. Dačić korábban kiemelte az esélyegyenlőség, valamint az ingyenes oktatás és egészségügyi ellátás fontosságát is.
4: Választások 2026.
2: Időjárás.
3: Kedves hallgatóink, ma a hűvös reggelt követően változóan felhős napos időszakokkal tarkított időre van kilátás. A maximum hőmérséklet 26 fok körül alakul.
1: A régió legfontosabb információi a Szabadkai Magyar
0: és a Régió Rádió hullámhosszán. Reklám következik.
5: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrebia.rs oldalra.
1: Reklámot hallottak. Születésnap, eljegyzés, lakodalom. Ünnepeljen a Szabadkai Magyar Rádióval. Kérje kedvenc nótáját, gratuláljon családtagjainak, barátainak. Keresse az aktuális zenei listát a Pannoner TV honlapján, a hétvégi magyar szóban, a Tarka világban, a hét napban, a családi körben, a Halas Média weblapján és a Halasi Tükör heti lapban, valamint Facebook oldalunkon. Hallgasson minket vasárnap 11 és 16 óra között. Küldjön üzenetet SMS-ben, Viberen, e-mailben vagy a Facebookon. Hívjon minket az adás ideje alatt a 024 621 407-es számon. 024 621 407. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
6: Köszöntöm a vasárnapi kívánság műsor hallgatóit. 685. adásunkban az év 37. vasárnapján, szeptember 13-án, Kornél névnapján. Szeptember 12-e Mária napja volt. Vendégvárás, terméskoszorú és jó időt ígérő ősznapja. Szeptember 12-én a régi falusi kalendárium nem csupán azt jegyezte fel, hogy Mária napja van. Ez a magyar nyelvterület egyik legkedveltebb névünnepe volt, amely sok helyen rokonokat hozott haza, vendégekkel töltötte meg a házakat, búcsút és táncot rendezett. Ünnepi ételt tett az asztalra, közben pedig félszemmel mindenki az eget nézte. Ha szép volt az idő, hosszú, derűs vénasszonyok nyarában reménykedtek. Mária napja különösen szép szeptemberi határpont. Egyszerre szól emberekről, közösségről, termésről, és arról a régi reményről, hogy ami idén jól sikerült, abból jövőre is legyen elég. Sok családban szinte biztosan akadt Mária, Mariska, Mari, Marika vagy más becenéven szólított ünnepelt, és a nap jelentősége jóval túlnőtt a névnapozáson. A faluból elszármazott rokonokat, a barátokat is meghívták, így a Mária nap sok helyütt igazi közösségi találkozó lett. Az eredeti hagyomány szerint több vidéken töltött kacsával és süteményekkel várták a vendégeket. A csíki székelyek körében sokan úgynevezett tűrt húst készítettek erre az alkalomra, ami azért számított különösen ünnepinek, mert karácsonykor is előkerült. A névnap tehát nem úgy zajlott, ahogy valaki munka közben oda kiáltotta, Isten éltessen Mári, aztán ugyanúgy folytatta a kapálást. Az ünnepnek ételben, vendégségben és közösségi életben is látható nyoma volt. A szeptemberi bőség ilyenkor nem csak a kamrákban mutatkozott meg, hanem az asztalon is. Köszöntsük hát a Máriákat, Marikákat, Mariskákat és mindenkit, aki ünnepel. Jó vételt és kellemes rádiózást kíván a telefonoknál Nikolics Martin és Gösics Dániel, az adásvezető technikus Nagy Viktor. Nevükben is köszönti hallgatókat a szerkesztő Búzás Zsuzsanna és a műsorvezető jómagam Kis János. Mai listánkon az első felvételt a hangulatos Tisza Gyöngye nevű együttes adja elő, egy csárdás csokorról van szó. Az ide beérkezett üzenetek, jó kívánságok a következőek. Szalai Terikének nagyon boldog születésnapot kívánnak a nyugdíjas társai a Pestcsara helyi közösségből. Kanizsára Szabó Erzsébetnek boldog születésnapot kívánt Feri és Rózsa, családjának meg szép napot. Csantavére Kozma Máriának nagyon boldog névnapot kíván Elvira Szabadkáról, a család többi tagjának szép vasárnapot kíván. A rádió dolgozóinak szép vasárnapot és jó munkát kíván Sörös Jancsi Szabadkáról. Köszönjük. A kelebélyi lakosoknak kellemes szép napot kíván Illés Tamás. Szabadkára Piroskának és Bélának kellemes szép vasárnap délutánt és jó egészséget kívánt Robert és családja Németországból. A kedves nenának, Matildkának és fiának Robertnek kellemes vasárnapi délután kíván Robert és családja Németországból. Kanizsára Szabó Erzsébetnek nagyon boldog 70. születésnapot kívánnak Kálmánék, a család többi tagjának szép vasárnap délutánt. Bácsalmásra, Schleyer Lászlónak és párjának Jutkának, Tajföldre Sárközi Károlynak és családjának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Mari és Péter. Kumbajára, Pokornikné Rózsának névnapja alkalmából jó egészséget és minden jót kíván nővére és Erzsi bácsalmásról. Kecskemétre Német Somának nagyon boldog születésnapot kíván mamája, legyen szép napja, puszit is küld neki. Csantavéren Bajusz Zsoltot születésnapja alkalmából köszönti szerető édesanyja. Szabadkára Piroskának és Bélának kellemes szép vasárnap délutánt és jó egészséget kíván Robert és családja Németországból. A kedves nenájának, Matildkának és fiának Robertnek kellemes vasárnap délutánt kíván Robert és családja Németországból.

most veled, ajtó sincs, ablak sincs, ilyenkor a szerelem az nagy-nagy kincs. Ajtó sincs, ablak sincs, ilyenkor a szerelem az nagy-nagy

0: Kovács Kati Indián nyár című felvételéhez a következő üzenetek érkeztek. Kanadába Vörös Lászlónak és barátnőinek kellemes pihenést kíván Erzsi és Anti Topajáról. Németországba a drágajú férjnek, Márki Dánielnek közelgő 14. házassági évfordulójuk alkalmából még számtalan hosszú boldog éveket kíván, aki őt nagyon szereti, szerető felesége Renáta. Bátszülősre Gyurákovics Máriának boldog névnapot és kellemes hétvégét, jó zenehallgatást kíván, szerető párja Péter. Topajára Csizmadi Erzsébetnek és Szabó Antalnak nagyon szép vasárnap és jó zenehallgatást kíván László Kanadából.
1: Tudod, még sohasem voltam olyan boldog, mint akkor, azon a reggelen. Sétáltunk a folyóparton, és a hullámokat néztük. Ősz volt, de azért még sütött a nap. A fákon piros és sárga levelek renegtek. Az angolok ezt úgy hívják, indián nyár. De nekünk csak ősz volt. Egyszerűen ősz. Fehér ingeden megcsillant a fény. És én emlékszem, pontosan emlékszem, hogy mit mondtam neked. Egy év telt el azóta. Egy század. Egy örökké valóság.

Ma nagyon messze vagyok attól az őszi reggeltől. Ülök a folyóparton, és rád gondolok. Hol vagy most? Mit csinálsz? Eszedbe jutok-e még néha? Egyedül nézem a hullámokat. Látod, kijöttem ide. Lefekszem a parti homokra, és emlékezem. Emlékezem a víz kékjére, a napsugárra, és a boldogságra, amit elvesztettem. Egy örökké valóság telt el az úton. Egy szár.

Szécsi Pál felvétele következik, a dal címe Talán sok év után. Piroska kérésére szól a dal. Édesanyjának, Csizmadja Erzsébetnek Topolyára küldi szerető lánya Pavlukovics Szilvia Németországból, aki Antibácsit is üdvözli.

0: A Dinaszi együttes felvétele következik, a dal címe Ez a vonat most van indulóban. Hajdukóvóra Óvári Andrásnak és Irénkének küldje nótát unokatestvére Erzsébet Horgosról. Móra halomra Halai Norbinak közelgő születésnapjára és házasság évfordulójukra gratulálnak Piroska és Gábor Szabadkáról. János halmára Kotró Máriának nagyon sok boldog névnapot kíván húga Hajni. Kanizsán Szabó Erzsébetnek 70. születésnapja alkalmából szeretettel gratulálnak Pesti Zoltán és Borbála. Móra halomra Halai Bettinának és Norbinak házassági évfordulójuk alkalmából gratulálnak és egyben Norbinak boldog szülnapot kívánnak édesanyja Piroska és Gábor Szabadkáról.
1: Ez a vonat

Csak az a baj, sejhaj, csak az a baj, hogy nehéz a visel. Ugye, fiú, szép élet a katona élet. Csak az a baj, sejhaj, csak az a baj, hogy nehéz a visel. Diófában sejhaj, diófában nem csinálnak a borsót.

Ihász Gábor felvétele következik, a dal címe Csillag vagy nékem. Kávai Karesznak szép vasárnapot kíván Erzsébet. Csantavére Páncsit Jenőnek és feleségének házassági évfordulókra gratulál a Patócs család Moravicáról. Németországba Pavlukovics Szilviának és Gábornak és az egész családnak kellemes vasárnap délután kíván édesanyja és antitata. Bácsszülősre Gyurákovics Máriának boldog névnapot és kellemes hétvégét, bácsalmásra Berencsi Zoltánnak és családjának, valamint Katona Jánosnénak és családjának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Péter. Szabadkára Kukli Stellikének harmadik születésnapjára minden szépet és jót, nagyon boldog ovis éveket kívánnak, Reginának viszont az első osztály megkezdéséhez sok sikert, boldog sulis éveket kíván Kukli mama és tata, akik mindennél jobban szeretik őket. Pacsérra Gulyás Icunak ezzel a dallal kíván szép napot, Vili.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró. További részletek a 060-1410-223-as telefonszámon, tehát 060-1410-223. Szabadkán kiadó egy egyszobás lakás diákoknak teljesen berendezve közel a Népkörhöz. Érdeklődni a 064-131-0640-es telefonszámon lehet, tehát 064-131-0640. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-11:00, valamint délután 13:30-16:00.
1: Hétvégén 9:30-12:00, valamint délután 14:30-17:00.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Reklám következik.
3: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a Szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
0: Reklámot hallottak.
1: Ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
0: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.
4: Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
5: Cigánynokták következnek a Révész együttes előadásában. Szalai Terikének nagyon boldog születésnapot kívánnak a nyugdíjas társai a Pestcsara helyi közösségből. Martonosra Stanaszkovics Piroskának mielőbbi gyógyulást kíván Nenája Anna Kelebiáról. Zenta Gunarasra Csabai Józsefnek és Veronkának közelgő házasság évfordulójukra gratulál Géza és Eszti. Szabadkán a kedves barátnőjének Júrics Marikának névnapi alkalmából gratulál és sok-sok jót kíván, Gyurinek és Norbinak kellemes vasárnap délutánt kíván Beatrix. Csantavérre, Mecserik Erzsébetnek és Gézának kellemes vasárnapot és jó pihenést kíván Zsolt.
6: Lungo ne de romesa.

A Csárdás Egyvelek következik az Atlantik Együttes előadásában. Az Egyvelek címe Elment Jóska katonának. Bácsülőse Gyurákovics Józsefnek és Katona Péternek, Hollandiában Orosz Móninak és párjának Barnának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Mari.

0: Az emberek Mama című felvétele van soron. Küldi mamájának, Julisnak unokája Emese csantavérre. Horgosra a drága édesanyjának, Varga Erzsébetnek jó egészséget kíván lánya Erika és veje Zoli. Mékútra a kedves maminak szeretettel szép vasárnapot kíván, millió puszit és ölelést is küldi neki öcsi. Tornyosra Kovács Teréziának, a legdrágább édesanyjának, Nagyikának, Dédikének kellemes vasárnapi zenehallgatást, további jó egészséget kívánnak, akik őt nagyon szeretik. Lánya Izabella Lacival, unokája Alexandra és dédunokái Kornél és Jamina.
1: Mit is mondhatnék még, hiszen mindent tudsz rég, ami titkom

A Motiva együttes Boldog Születésnapot című felvétele következik. Szabadkára Pesti Máriának nagyon boldog születés és névnapot kíván fia József, lánya Kornélia, Gyuri és Éva. Kanizsára Szabó Erzsébetnek nagyon boldog születésnapot és jó egészséget kíván barátnője Gizella. Kanizsára Szabó Erzsébetnek boldog születésnapot kíván Feri és Rózsa, családjának meg szép napot. Szabadkára Kozma Zengőnek nagyon boldog születésnapot kíván az Elek mami. Zentára Bata Magdolnának nagyon sok boldog születésnapot és gondtalan éveket kíván Erzsi és lánya Hermina. Berlinbe Gulyás Zoltánnak születésnapja alkalmából jó egészséget, sok boldogságot és a család többi tagjának szép vasárnapot kíván Icumama. Topolyára Juhász Gizellának születésnapjára gratulál, és még hosszú, egészségben eltöltött éveket kíván húga Valéria és sógora József. Törökfalura Kis Andrásnak közelgő 70. születésnapja alkalmából gratulál, és még sok egészségben és szeretetben eltöltött évet kíván Csilla, Árpi, Anita, Szabolcs és a kisunokák Bogi és Aliz. Kisbelgrádba Stanojlovics Eszternek 71. születésnapjára kitartást és jó egészséget kíván a kávézós társaság. Kanizsára Szabó Erzsébetnek nagyon boldog 70. születésnapja alkalmából gratulálnak Gizi és Imre, a család többi tagjának szép vasárnap délutánt kívánnak. Visnyevácra Bíró Krisztinának születésnapjára minden szépet és jót kíván Ilonka és Igor. Bácsszülőse Mulati Lilikének boldog születésnapot, a középiskolai tanulmány megkezdéséhez pedig sok sikert kíván, sok szeretettel Nena. Szabadkára Szabó Pamel Gizikének, kedves kishúguknak 40. születésnapja alkalmából azt kívánják, amerre jár, virág nyíljon, még a fű is piros rózsát teremjen, és a szíve mintha soha fel ne feledjen. Adjon a Jóisten sok boldogságot, erőt, egészséget, álmaid, vágyaid megvalósulását adja meg, hogy nagyon boldog légy az életben. Zoli sógorkát is üdvözlik, nagyon boldog vasárnap délutát kívánnak. Jani sógor és Viki nénye Svédországból. Csantavére Kollár Irénkének nagyon boldog születésnapot kívánnak, fiai Laci és Rudi párjaikkal, unokái Beatrix, Katika családjával, pici dédunokája Leila is sokszor puszilja. Szabadkán Szalai Terikének nagyon boldog születésnapot, jó egészséget kívánnak a nyugdíjas társak a Pestcsara helyi közösségből. Szabó Erzsébetnek 70. születésnapjára gratulál, a Koma és Komasszony a család többi tagjának szép vasárnap délutánt kívánnak.

0: Híradó.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Agárdi Gábor. Ma is várja a látogatókat a Szüreti Napok Palicson. Palicsra és Szabadkára érkezett az Expo 2027 bemutatkozó karavánja. Elfogadta az előrehozott parlamenti választásokkal kapcsolatos ütemtervet a Köztársasági Választási Bizottság. Jönnek a részletek. Szüreti napokat tartanak a hétvégén Palicson. A látogatókat kirakodóvásárral, kulturális és gyermekprogramokkal, valamint koncertekkel is várják a szervezők. Pető Attila a mikrofonnál.
0: Palicson 36. alkalommal szervezték meg a Szüreti napokat. A kétnapos rendezvényen a látogatók kisállat, zöldség és gyümölcs, valamint kézműves kiállításokat is megtekinthetnek. Az érdeklődőket több mint 140 árus és kiállító várja. Ikotics Júlia kiállító.
2: Gyapjúszőnyeg, az van mintás, még mindanélkül, vagy csíkritmusos, és az a lényeg ezekben, hogyha elkezdi csinálni, akkor megcsinálja feléig, és ugyanolyan kell, hogy legyen a másik fele is. Úgyhogy, és nagyon kedvelik az emberek, főleg a gyapjú is könnyen kezelhető most már. Meg hát hoztam egy néhány ilyen hímzést is, ami kalocsai.
0: A szervezők újdonsággal is készültek. Idén borutca is helyet kapott a rendezvényen. Klinocki György, borász.
3: Tavaly az, aki tavaly jó termésünk volt, meg a borok is jók. Tavalyi borok jók. Az ideiket pedig meglássuk, milyenek lesznek.
0: A rendezvényt dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke nyitotta meg.
4: Azt gondolom, hogy megint megmutatkozott az, hogy Palicsnak milyen hatalmas kínálata van idegenforgalmi szempontból. Ehhez mi a Vajdasági Magyar Szövetségben megpróbálunk hozzátenni mindent. Olyan formában, hogy például itt a mögöttem látható emlékkút megújult, eredeti állapotába helyeztetett vissza, valamint folyamatban van most már a Bagolyvárnak a felújítása is, ami régi pompájában fog tündökölni néhány hónapon belül.
0: A két nap alatt gyerekelőadásokkal, gyermekfoglalkozásokkal és néptánccsoportok fellépésével is várják a látogatókat. Mások mellett a Juhász zenekar, a La Banda újvidéki tambura együttes, valamint a bosznia-hercegovinai Harimata Hari együttes is fellép a rendezvényen. Bálint Novák Mirella, a Palics Park Kft. Igazgatója.
5: Szüreti napok idén családbarát minősítést kapott, tehát ez is egy ékes bizonyíték arra, hogy fontosak számunkra a családok, a gyerekek, és hát igazából minden korosztálynak próbálunk programot kínálni.
0: Mindkét napon gyermekrajz kiállítás is várja a látogatókat, amelyen a helyi iskolák tanulóinak az ősz témájára készült rajzait lehet megtekinteni. A legjobb alkotásokat díjazzák. Jótékonysági jellege is van a rendezvénynek. A felajánlott zöldségeket és gyümölcsöket a Kolevka gyermekotthonnak adományozzák.
1: Tegnap Palicsra érkezett az Expo karaván, a tóparti sétányon a szervezők a zene, a kulturális örökség, a természet és a sport segítségével mutatták be a helyi értékeket, valamint a 2027-es Belgrádi Expo szakkiállítás koncepcióját. Ma este Szabadkán folytatódik a karaván. Pető Attila és Faragó Anita riportja.
6: Az Expo 2027 karaván a játék pavilonja egy országjáró programsorozat, amelynek célja, hogy Szerbia településein bemutassa a 2027-es belgrádi szakosított világkiállítást. Júliusban indult, és az év folyamán több mint 30 szerbiai városba és községbe látogat el. A szombati állomás Palics volt, ahol helyi művelődési egyesületek adtak ízelítőt a több nemzetiségű térség kultúrájából. Bálint Novák Mirella, a Palics Park Kft. Igazgatója. Palics gazdag természeti és kulturális örökséggel rendelkezik, amelynek megőrzésére törekszünk, miközben új programokat és tartalmakat is létrehozunk. Az év során számos rendezvényt szervezünk, köztük olyan hagyományos eseményeket is, mint a Szüreti napok és a május elsejei rendezvény. A műsorban népdalok és néptáncok, kórusművek, valamint magyar népmesék kaptak helyet. Stevan Bakić, Szabadka polgármestere. A mai Expo karaván és a tervezett kulturális programok a legszebb módon vonták be a helyi önkormányzatokat abba, hogy megmutassák a legszebbet és a legfontosabbat, ami nekünk van, a fiataljainkat. A rendezvényen bemutatták a palicsi tó és a halászat történetét, a palicsi állatkert pedig a védett fajokról tartott ismeretterjesztő foglalkozást. A szervezők arra biztatták a tanulókat, hogy tanítóikkal együtt jövőre látogassanak el Belgrádba az Expo kiállításra. Mirjana Avramovics, az Expo 2027 iskolai program vezetője. Ez minden diák számára kiváló tapasztalat lesz. Ennek köszönhetően több mint 140 országgal ismerkedhetnek meg, betekintést nyerhetnek a különböző kultúrákba és hagyományokba. Természetesen más országokat is megismerhetnek, valamint kapcsolatot teremthetnek más országokból érkező emberekkel. Ezzel szeretnénk kiegészíteni az iskolához és az oktatáshoz kapcsolódó tartalmakat, és természetesen lehetőséget teremteni arra is, hogy gyermekeink a világ vendéglátói legyenek, a külföldről érkezők pedig megismerhessék diákjainkat és oktatási rendszerünket. Palics sportélete is bemutatkozott. A helyi klubok és egyesületek látványos bemutatókkal színesítették a programot. Daniela Vucicevic, az Expo 2027 program és tartalomért felelős szektor igazgató helyettese. Nagy öröm számunkra, hogy az Expo karaván Palicsra érkezett, hiszen Palics egy olyan természeti helyszín, amely évtizedek óta egyesíti a sportot, a kultúrát, a tudományt és a művészetet. Éppen ezt szeretnénk viszont látni a 2027-es Expo szakkiállításon is, amelyet jövőre május 15-e és augusztus 15-e között rendeznek meg. A célunk az, hogy már most elkezdjük a programok kialakítását. Ennek pedig az a legjobb módja, ha Szerbia szerte együttműködünk a polgárokkal. Azt szeretnénk ugyanis, hogy mindenki, aki ellátogat az expóra, egy kicsit hosszabb ideig maradjon és megismerje mindazt, amit Szerbia kínál. A palicsi programot lemezlovas fellépése zárta.
7: Választások 2026.
1: Az október 25-i előrehozott parlamenti választások kapcsán a Köztársasági Választási Bizottság elfogadta a választási folyamat ütemtervét. Ez meghatározza a jelölt listák benyújtása, a választói névjegyzék lezárása és a kampánycsend határidejét is. Rózsa Krisztina a mikrofonnál.
8: Október 4-éig nyújthatják be a pártok és más indulók választási listáikat az október 25-i előrehozott parlamenti választásra. Ugyanez a határidő vonatkozik a nemzeti kisebbségi lista státuszának megállapítására irányuló kérelmekre is. A választói névjegyzéket október 9-én zárják le. A választópolgárok eddig kérhetik felvételüket a névjegyzékbe, illetve az abban szereplő adatok módosítását. A külföldön tartózkodó szerbiai állampolgárok pedig október 3-áig jelezhetik, hogy külföldön szeretnének szavazni. A kampánycsend október 22-én éjfélkor kezdődik, és egészen a szavazóhelyiségek bezárásáig, október 25-én este 8 óráig tart. A szavazóhelyiségek aznap reggel 7 órakor nyitnak ki. A választópolgároknak legkésőbb október 19-éig kell megkapniuk a szavazáshoz szóló értesítést. A választás napján a szerbiai állampolgárok lila színű szavazólapon adhatják le voksukat. A szavazóurnák szabályosságának ellenőrzésére szolgáló kontrollap fehér színű lesz. A választási bizottságoknak a szavazóhelyiségek bezárását követően 96 órán belül kell elkészíteniük az összesített eredményeket. A parlamenti mandátumokat pedig a választás végleges eredményének közzététételét követő 10 napon belül osztják ki. Vladimir Dmitrijevics, a Köztársasági Választási Bizottság elnöke közölte, hogy a választási megfigyelők számára lehetővé teszik, hogy az ország valamennyi szavazóhelységében figyelemmel kísérjék a választási folyamatot.
1: Hétfőre várható a hallgatói lista benyújtása, közölte Zsejko Hubács dramaturg, a közelgő parlamenti választásokon induló hallgatói lista jelöltje. Elmondása szerint a listán számos egyetemi professzor és saját szakmájában elismert szakember szerepel, akik a társadalom különböző területein rendelkeznek tapasztalattal. Hubács hangsúlyozta, hogy a jelöltek elsősorban saját szakterületükön kívánnak dolgozni. Hozzátette, politikai szerepvállalását átmenetinek tekinti, és szerinte az ország normalizálására van szükség. Az aláírásgyűjtéssel kapcsolatban bírálta az SNS által közölt adatokat, és úgy fogalmazott, 3 óra alatt összegyűjtött 170 000 aláírás szerinte a józanész számára is nehezen hihető. A pontos idő 12 óra 10 perc. Most pedig halljuk, mi lesz a híradó folytatásában. Szép Ferencre emlékeztek Szabadkán. Jubileumi 10. alkalommal rendezték meg Tisza-Szent Miklóson a Nemzetközi Szilva és Pálinka Fesztivált, jönnek a részletek. Szép Ferenc szabadkai plébánosra, újságíróra és az 1848-49-es forradalomi szabadságharcban résztvevő tábori lelkészre emlékeztek Szabadkán. A keresztény értelmiségi kör szervezésében szentmisét tartottak az avillai Szent Terész Ékesegyházban, majd megkoszorúzták a templom előtti téren álló Szép Ferenc emlékművet. Rózsa Krisztina riportja.
8: Szentmisével kezdődött Szabadkán a Szép Ferenc emlékére szervezett megemlékezés. Az ünnepi szentmisét Mester Imre celebrálta, majd alkalmi műsor következett. A megemlékezés részeként megszentelték, majd megkoszorúzták a szabadkai plébános emlékművét. Szép Ferenc 1809-ben született, és 1856-ban hunyt el. Szabadkai plébánosként, közíróként és szerkesztőként is tevékenykedett. Mester Imre, plébános.
9: Mondhatjuk rá, hogy ugye papként az egyik legfontosabb tette az volt, hogy felújította a város központjában álló Szent Rókus kápolnát, hogy nagyjából 120 évvel annak felépítése után, amikor már egy kicsit megromlott állapotban volt, és ez a kápolna máig is áll és szolgálja a híveket, de ugyanakkor minden, az élet minden területén tevékenykedett, törődött a híveivel.
8: Az eseményen magyarországi vendégek is részt vettek. A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének bajai csoportja is tisztelgett Szép Ferenc emléke előtt. Vedelek Norbert, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének bajai csoportjának elnöke.
10: A tavalyi év során a szabadkaiak tettek látogatást nálunk, illetve volt országos küldőgyűlés is Baján, ahol szintén az egész ország, Magyarország kész csoportjai ott voltak, és a kék is természetesen részt vett. És ezt követően decemberben pedig akkor csak a szabadkaiak jöttek hozzánk, tehát a kék bemutatkozott. Ez azt hiszem decemberben volt. És akkor megbeszéltük, hogy folytatjuk ezt a kapcsolatot, és most mi jöttünk ide Szabadkára.
8: A Keresztény Értelmiségi Kör 2007-ben állítatta fel Szabadkán a Szép Ferenc emlékművet. Borbély Béla, a Keresztény Értelmiségi Kör elnöke.
11: Úgy gondoljuk, hogy a forradalomban ért nehézségei, meghurcoltatásai okot adnak arra, hogy megemlékezzünk róla, és szépé tegyük ezt a napunkat. Ennek a napnak az apropója még az is, hogy velünk van a bajai kés csoport, határon innen és túlról emlékezünk meg ezen a napon Szép Ferencről.
8: A bajai vendégeket egy közös sétára is hívták, hogy megismerjék Szabadka nevezetességeit, majd kötetlen hangulatban beszélgetéssel folytatódott a nap.
1: Jubileumi 10. alkalommal rendezték meg Tisza-Szent Miklóson a Nemzetközi Szilva és Pálinka Fesztivált. A Piros Tulipán Magyar Hagyományőrző és Környezetvédő Egyesület szervezésében megvalósuló rendezvényen ezúttal is a hagyományos ízek és kézműves mesterségek és a közösségi programok kerültek a középpontba. Horváth Kátai Orhidea riportja.
12: A Tisza-Szent Miklósi Piros Tulipán Magyar Hagyományőrző és Környezetvédő Egyesület székházánál és udvarán már kora reggel nagy volt a nyüzsgés. A látogatókat kézműves kiállítás fogadta, miközben a helyszínen egymást követik a különböző gasztronómiai megmérettetések. A jubileumi fesztiválra nem csak a helyiek, hanem a környező településekről is érkeztek látogatók, sőt a romániai testvértelepülésről is fogadtak vendégeket. A rendezvény középpontjában idén is a szilvából készült finomságok álltak. A résztvevők három kategóriában nevezhettek: pálinkákkal, lekvárokkal, valamint szilvás kalácsokkal és ételekkel. A minták leadása, illetve az ételek elkészítése után a szakmai zsűri értékelte a nevezéseket, és kiválasztotta a legjobbnak ítélt párlatokat, lekvárokat és süteményeket.
13: Kérem, osztja meg velünk, hogy hány minta érkezett a mai versenyre?
14: Körülbelül 30 lekvár és kevesebb, mint 30 sütemény minta érkezett.
13: Milyen szempontok alapján rangsorolták a süteményeket és a lekvárokat?
14: Hát állaguk, ízük alapján, meg hogy mennyit a kalácsoknál például, hogy mennyi munka is volt vele, vagy mennyire tette oda, vagy mennyire volt bonyolultabb. És ez úgy a rangsornál, végső rangsornál az volt a kalácsnál, hogy tényleg, hogy kinézetre is, ízre is, meg hogy mennyi munka volt vele.
12: Közben 10 bográcsban rotyogott az ebéd. Az alapanyagokat teljes egészében a szervező egyesület biztosította a résztvevők számára, így a közös főzés is a közösségi élmény részévé vált. Kora délutántól gazdag kultúrműsor várta a jelenlévőket, amelyben a helyi és a környékbeli hagyományőrző csoportok léptek színpadra. A gyerekeket egész nap lovaskocsikázás várta, emellett a látogatók megtekinthették, hogyan zajlik hagyományos módon a pálinka főzés.
15: A falunak ez itten a magyarság erősítése, és azon törekszünk, hogy minél jobban elismerjenek bennünket, és valahogy összehozzuk a népeket, mivel hogy itten Szent Miklóson három nemzet él, tehát a szerbek, a magyarok, meg a lengyelek, és békében élünk együtt, és egymás rendezvényeit látogassuk.
12: A nap csúcspontját az eredményhirdetés jelentette. A versenyzők ekkor vehették át a legkiemelkedőbb pálinkákért, lekvárokért, valamint a legfinomabb szilvás ételekért és süteményekért járó elismeréseket. A rendezvény évről évre az egyesület védjegyének számító családias hangulatban valósul meg.
1: A pontos idő 12 óra 17 perc, iradót hallottak.
0: Időjárás.
1: Kedves hallgatóink, ma a továbbiakban is változóan felhős, napos időszakokkal tarkított időre van kilátás. A maximum hőmérséklet 26 fok körül alakul.
16: Ne maradjon le a fontos dolgokról!
7: Hallgasson bennünket!
6: A Szabadkai Magyar és a Régió Rádió hullámhosszán.
7: Részletről részletre a Régió Rádióban is. Reklám következik. Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
17: Forduljon hozzánk bizalommal! Segítünk! Nordend, 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
7: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
17: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
18: A hely, ahová belépsz, tudod, hogy jó helyen vagy.
19: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
18: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
19: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
18: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
20: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
21: Várom a postást.
20: Jön a nyugdíj?
21: Azt várhatom.
20: A számlákat hozzák.
21: Na azt nem várnám.
20: Hát akkor?
21: Ma hozzák a hét napot.
22: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: Reklámot hallottak. Kérje kedvenc dalát, gratuláljon családtagjainak, barátainak. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
23: A Kikindai Vidám fiúk felvétele van soron, a dal címe Elég volt a legény élet. Bácsalmásra Erdősi Gizellának és párjának Ádámnak kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Mari és Péter. Bajára Milánnak, a legdrágább édesapának és férjnek küldi ezt a számot születésnapi alkalmából két fia Boldizsár és Márko és felesége Andi.

Soltész Rezső Jó barát című felvétele következik. Topolyára édes kislányának, Márkus Noéminek ezzel a számmal kedveskedik édesanyja Andrea, aki őt mindennél jobban szereti.

Egyvele következik Molnár József előadásában. A kelebiai supjáki lakosoknak, valamint újfalusi Kovács Tibinek szép vasárnapi napot kíván Antal és Erzsébet. Szabadkára Csupa Máriának névnapi alkalmából gratulál és sok boldogságot kíván a baráti társaság. Bátszülősre Paska Istvánnénak névnapi alkalmából gratulálnak, kívánnak erőt, egészséget, nagyon sok boldogságot, jó zenehallgatást és szép vasárnap délutánt Joci és Évi. Bátszülősre Neszvecskó Józsefnének és családjának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Mari és Péter. Szabadkára Szalai Terikét szülinapja alkalmából köszöntik és jó egészséget kívánnak a Veronika népdalkör tagjai. Vert Irmának névnapja alkalmából millió puszi kíséretében küldi a dalt Katica. Ausztriában Jankó Robertnak kellemes szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván Nenája Veronika és családja. Szabadkára nővérének Jankó Matilkának kellemes szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván Huga Veronika és családja Németországból.

mindarkat. Egy rajzfilmsláger következik, részlet az Aladdinból, a részlet címe Száz élmény vár. Németországban Nagy Marcelnak második születésnapjára gratulál Tata, és üzeni, legyél mindig boldog.

Az Aranyeső együttes felvétele van soron, a dal címe Édesanyám, csak egy a kérésem. Topolyára Szabó Eszternek nagyon boldog születésnapot kíván lánya Georgina és fia Lóránt családjaikkal. Édesanyjának, Csizmadi Erzsébetnek Topolyára küldi lánya Pavlukovics Szilvia Németországból. Édesanyjának, Dódonyi Veronának küldi ezt a szép számot lánya Andrea.

Nem az a fontos, az ember hány éves, Bilicsi Tivadar felvétele következik. Drága férjének, Pelhe Dezsőnek születésnapja alkalmából kissé megkésve gratulál felesége, Rozália. Kulára a legdrágább tesónak, Fajsz Évának és családjának kellemes vasárnapot kíván, jó étvágyat az ebédhez, az, aki őket nagyon szereti, nővére Inci a messzi távolból. Törökfalura Kis Andrásnak közelgő 70. születésnapja alkalmából gratulálnak és hosszú egészségben eltöltött életet kívánnak a lányok Anita és Csilla. Visnyevácra Bíró Krisztinának boldog színnapot kíván anyja Ilonka. Zenta Gunarasra, Csabai Józsefnek és feleségének közelgő 40. házassági évfordulójukra gratulál a Boros család Negosevóból. Topajára, Csizmadi Erzsébetnek és Szabó Antalnak nagyon szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván László Kanadából.

Nem az a fontos, az ember hány éves, csak a szíve legyen fiatal. Már ez a téma egy kicsi túl kényes, mégis édes ez a kicsi dolog. Az anyakönyv, az nálunk nem számít, a tavasz, hogyha elkábít. Nem az a fontos, az ember hány éves, csak a szíve legyen fiatal.

még nagyobb téma volt a szerelem, minden szíve gyönyörtát ment. Nem az a fontos az ember hány éves, csak a szíve legyen fiatal. Bár ez a téma egy kicsi túlkényes, mégis édes ez a kicsi dal. Az anyakönyv az nálunk nem számít, a tavasz, hogyha elkábít. Nem az a fontos az ember hány éves, csak a szíve legyen fiatal.

0: Boldog a Bert, itt nem lát, mint ami boldog most a Bernát. Ilyen vígan régen nem volt ő, ki mindig, mint a férj volt. Most is folton holvást jön meg, hiába jól él, aki szalma-szalmaz meg. Feleségem, ó, áldjon ég, hadd maradjak szalma még.
1: Egy csárdás egyvelek következik a Csantavéri Lila Orgon együttes előadásában. Hajdú Kovóra, Margit Tibolyának és sógornak vidám vasárnapot kíván testvére Erzsébet. Maravicára, Patócs Lászlónak és Zoltánnak születésnapjuk alkalmából minden szépet és jót kíván édesanyjuk Etelka. A rádió dolgozóinak szép vasárnapot és jó munkát kíván Gulyás Icu Pacsérról. Köszönjük. Csantavérre, Báló Rózsának szép vasárnapot és jó pihenést kíván Huga Kelebiáról. Bácsszőlősre, Szenyéri Józsefné Erzsi néninek szép vasárnapot és jó egészséget, kellemes zenehallgatást kíván Marika. Csantavéren Bajusz Zsoltnak nagyon boldog születésnapot kíván szerető családja. Visnyavácra Bíró Lászlónak, Tatának kellemes vasárnapot, erőt, egészséget kíván a kisunoka Alissa.

0: Reklám következik.
1: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045. Reklámot hallottak.
0: 13 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Agárdi Gábor. Ünnepi szentmisével és a templom fennállásának 250. évfordulójával emlékeztek a martonosi Mária neve templom búcsújára. A jeles alkalomból a helyi hívek körében Fazekas Ferenc, szabadkai megyés püspök mutatott be szentmisét. A kettős ünnep különleges jelentőséggel bír a közösség számára, hiszen idén 250 éve áll a templom, a évek szolgálatában a hit és az összetartozás egyik fontos helyszíneként. Az ünnepi szentmise végén a templomkert megújult Szentháromság szobrát is megáldották. Az 1890-es évek végén készült szobor felújítása a évek összefogásának és nagylelkű adományainak köszönhetően valósulhatott meg. Palicson járt az Expo karaván tegnap. A tóparti sétányon a szervezők a zene, a kulturális örökség, a természet és a sport segítségével mutatták be a helyi értékeket, valamint a 2027-es belgrádi Expo szakkiállítás koncepcióját. A karaván ma este már Szabadka főterén folytatódik. A következő hónapokban egyszerre több tényező is próbára teheti Szerbia energiapiacát. A magas olaj- és gázárak, az alacsony vízállás miatt visszaeső vízenergia termelés, valamint a téli időjárás egyaránt befolyásolhatja az ellátási költségeket és biztonságát. A szakértők szerint ezért az előttünk álló időszakban különösen fontos lesz, hogy enyhe tél és megfelelő mennyiségű csapadék érkezzen. A kőolaj hordonkénti ára egyébként 105 dollár körül mozog, a földgáz ára pedig éves összetevésben 146%-kal emelkedett. Robotkutyákat, drónfelfogó eszközöket és új rakéta sorozatvetőket is bemutattak a Pobednica vagy Győztes 2026 elnevezésű nagyszabású hadgyakorlat vasárnapi zárónapján a délnyugat-szerbiai Pesterfensíkon. A bemutatón a szárazföldi erők, a légierő, a légvédelem, valamint a különleges és katonai rendőri egységek közösen hajtottak végre valós harci helyzetet szimuláló támadóműveletet. Továbbra is aktív a tűzvész a horvátországi Brács szigetén. A lángok miatt csaknem 200 embert kellett evakuálni. Ketten megsérültek, a tűzoltóknak sikerült megvédeniük Milna települést. A tűzoltók szerint a helyzet valamelyest javult, de az erős szél továbbra is nehezíti a védekezést. Az elmúlt éjszaka során a lángok több házat is veszélyeztettek, néhány épület pedig megrongálódott. A tűz oltásán továbbra is nagy erőkkel dolgoznak.
0: Időjárás.
2: Kedves hallgatóink, az elkövetkező napokban is ősziesebb időre számíthatunk. Változóan felhős és napos idők váltják majd egymást.

0: Aktuális.
1: Érdekes. Hallgasson bennünket
0: a Régió Rádió hullámain is.
1: A Régió Rádió hullámain is.
0: Küldjön üzenetet SMS-ben, e-mailben vagy a Facebookon. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Időközben csere történt a keverőpultnál, Nagy Viktort Váradi Valentin váltotta le, és onnan üdvözli a vasárnapi kívánságműsor hallgatóit. Komár László felvétele következik, a dal címe Halványkék szemek. A drága jó anyukámnak, Pesti Máriának nagyon boldog születés és névnapot kíván lánya, Nelli és Snézsó. Csantavérre, Nagy Szuzinak és Lászlónak kellemes vasárnap délutánt és jó pihenést kíván édesanyja Erzsi és Anti bácsi. Rozália kérésére is ez a dal szól. A rádió dolgozóinak és a hallgatóknak szép vasárnapot, további jó munkát kíván a Jankó család. Köszönjük. Szabadkára, Moncsek Piroskának és Bélának kellemes szép vasárnapdélutánt és jó egészséget kíván unokatestvére Veronika és családja Németországból.

Ügyegyvele következik Bálint és a Hajnal együttes előadásában. Kanizsára Szabó Erzsébetnek születésnapja alkalmából gratulál szerető férje és fia Attila. Horgosra lányának Erikának és Zoltánnak szép vasárnap délután kíván édesanyja Erzsébet. Magyarországra az idősek otthonába Bicskei Margitkának küldi a dalt Sörös Jancsi Szabadkáról. Gulyási cukérésére szól ez a dal. Németországba Paróci Veronikának és családjának szép vasárnapot, jó zenehallgatást és jó egészséget kíván unokatestvére Piroska és férje Béla Szabadkáról. Csantavérre Pintér Jóska bátyjának és Rózsának kellemes vasárnapot kíván Rózsika. Palicsra Palkovics Katicának születésnapjára szívből gratulál, és még nagyon sok boldogságot, erőt, egészséget kíván szerető komasszonya Veronka, Erika és Magdi, Monikának és Zsuzsikának szép vasárnapot kívánnak. Valkai Magdinak szép délutánt és kellemes pihenést kíván barátnője Julcsi. Márta kérésére is ez a dal szól. Margit néni is ezt a dalt kéri. Szabadkára Florek Rozikának kellemes vasárnap délutánt és jó szórakozást kíván Pista. Aranka kérésére is ez a dal szól. Székely Kevére Fodor Katicának, a kedves kishúguknak küldik a nótát. Kívánnak neki jobb egészséget, kitartást az életben, kellemesen eltöltött szép vasárnap délutánt, igaz testvéri szeretettel Jani sógor és Viki testvér Svédországból. Szabadkán édesanyjának és Antinak kellemes szép délutánt, Antinak mielőbbi gyógyulást kíván fia, aki Csabát is sokszor üdvözli. Szabadkán gazda Katalinnak és férjének Andornak szép délutánt, jó zenehallgatást kíván Matildka és Anti Szabadkáról. Szabon.

0: Kökény Attila felvétele következik, a dal címe Nincs semmi másom. Csantavére Linka Zoltánnak 40. házassági évfordulójukra soha el nem múló boldogságot kíván szerető felesége Magdi. A következő üzenet így szól. Szeretettel és hálával köszönjük a Szabadkai Magyar Rádió minden munkatársának azt a sok munkát, amit nap mint nap értünk tesznek. Tesztek. Ti nem csak műsort készítetek, hidat építetek magyar és magyar között, határon innen és határon túl. Köszönjük a magyar szót, a zenét, a közösséget és azt az érzést, hogy bárhol is élünk, összetartozunk. Aláírás a pusztamérgesi csipet csapat, amely újra teljes. Orsi, Manyi és Sziszi. Csantavérre Linka Magdolnának és Zoltánnak 40. házassági évfordulójukra gratulál lányuk Barbara, velük Joci és az unokák Áron és Adrián.
1: Valami nem sikerül,

Nóta Mix következik Dóri József előadásában. Németországban Balázs Árpádnak és Krisztinának házassági évfordulóik alkalmából szeretettel gratulálnak a csifcsák szülők.

piros, piros, piros, háromszor is piros, piros, port az üvegében. Csinos, csinos, csinos, háromszor is csinos.

va, shirt in neck, port in neck, ha volna. Akár egy iszom, akár nem, részeges csavargó a nevem. Akár egy iszom, akár nem, részeges csavargó a nevem. Vörös bort ittam az este, angyalom ragyogó csillagom.

0: ajánló következik.
1: Kedves hallgatóink, indulunk!
2: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
3: Micsoda?
2: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
1: Gratulálom.
2: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykor ott kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
3: Szóval maga a fősumá.
2: Tudják, Kis János nagy buli.
3: Képzeljék el, így beszélt, hogy...
4: Rádió Diszkó.
5: Oké. Okay.
2: Ajánlót hallottak. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
6: Kovács József felvétele következik, a dal címe A régi szép idők. Palicsra Palkovics Katicának születésnapjára szívből gratulál, és még nagyon sok boldogságot, erőt, egészséget kíván szerető komasszonya Veronka, Erika és Magdi, Mónikának és Zsuzsikának szép vasárnapot kívánnak. Topolyára Csizmadja Erzsébetnek és Szabó Antalnak nagyon szép vasárnapdíltant és jó zenehallgatást kíván László Kanadából.

Zalatnai Sarolta következik a Szervusztok régi barátok című dalával. Palicsra Palkovics Katalinnak születésnapjára jó egészséget, minden szépet és jót kíván fia József és lánya Mónika Londonból. Visnyevácra Nagy Lászlónak szép vasárnap délután kíván felesége Irén.

Horti Miki következik, a dal címe Boldog névnapot. Szabadkára Csipa Máriának névnapjára gratulál és jó egészséget kíván kolléganője, Veronka. Magyar Csanádra Bagi Lászlónénak névnapja alkalmából jó egészséget és minden jót kíván Macélka László és családja. Szabadkára Búzás Zsuzsannának és családjának kellemes szép vasárnap délután kíván Veronika és családja. Búzás Máriának boldog névnapot és jó egészséget kíván Paróci Veronika és családja Németországból. A stúdió dolgozóinak kellemes szép vasárnap délután kíván Paróci Veronika. Köszönjük. Vertírmának, a kedves párjának szeretettel kíván boldog névnapot, párja István, a stábnak üdvözlet. Köszönet. Sövény Marikának boldog névnapot kíván barátnője, Irma. Bácsszülősre a klub vezetőjének Marikának sok boldog névnapot kívánnak neki szeretettel a tagok. Bácsszülősre Gyurákovics Máriának nagyon boldog névnapot, jó egészséget kívánnak bácsalmásról Gizi és Ádám. Péternek szép délutánt. Horgosra a legdrágább édesanyának, nagymamának, Máriának szívből gratulálnak névnapja alkalmából, erőt, egészséget kívánnak fiai, lánya, menyei és az unokák Gergő, Máté és Jázmin. Bácsalmásra Kálmanné Mariskának boldog névnapot kívánnak, Misinek kellemes vasárnapot és jó zenehallgatást kíván szomszédasszonyuk Gabi.

Gyegyvele következik az Eridánusz együttes előadásában. Palicsra Palkovics Katalinnak születésnapjára jó egészséget, minden szépet és jót kíván, fia. Csantavéren Gubis Barbit és Jocit 8. házassági évfordulójukon nótával köszöntik szerető szülei Magdi és Zoli, testvére Norbi kedves párjával Erikával. Kumbajára Horváth Antalnénak nagyon boldog névnapot kíván sok szeretettel Aranka Kecskemétről. Mélykútra Blaher mamának és Blaher papának szép hetet, jó zenehallgatást kíván Letícia. Ausztriába fiának Robertnek kellemes szép délutánt, jó pihenést kíván édesanyja, valamint nővére és öccse, családjaikkal együtt. Szabadkán Torok Verának szép délutánt, jó zenehallgatást kíván Nász asszonya.

Szűcs Judit felvétele következik, a dal címe Ha belehalok, százszor is. Csantavére Linka Zoltánnak 40. házassági évfordulójuk alkalmából ezzel a nótával kedveskedik és mindent köszön szerető felesége. Németországban a drága jó férjének, Márki Dánielnek közelgő 14. házassági évfordulóra gratulál, és még számtalan hosszú boldog éveket kíván neki az, aki őt nagyon szereti, szerető felesége Renáta.

0: Reklám következik.
1: Csillogó mosolyra vágyik. Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024-4100-202-es vagy a 065-9100-202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
2: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenyen és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
3: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
4: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
4: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak. Hallgasson minket 11 és 16 óra között a 107,1 MHz-en. Vasárnapi kívánságműsor.
5: Bangó Margit felvétele következik, a dal címe Halkzene szól az éjszakában. Pacsérra Gulyás Icunak ezzel a dallal szép délutánt és jó zenehallgatást kíván Vili. Édesanyjának, Tari Máriának, húgának, Szkenderovics Tari Mónikának, valamint sógerának, Szkenderovics Gábornak, unokaöccsének, Milánkovics Bencének és unokahúgának, Milánkovics Biankának jó étvágyat a finom ebédhez, valamint kellemes hétvégét a stábnak, meg jó munkát kíván Péter. Köszönjük!

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Agárdi Gábor. Ünnepi szentmisével és a templom fennállásának 250. évfordulójával emlékeztek a martonosi Mária neve templom búcsújára. Jeles alkalomból a helyi hívek körében Fazekas Ferenc, szabadkai megyés püspök mutatott be szentmisét. A kettős ünnep különleges jelentőséggel bír a közösség számára, hiszen idén 250 éve áll a templom, a évek szolgálatában a hit és az összetartozás egyik fontos helyszíneként. Az ünnepi szentmise végén a templomkert megújult Szentháromság szobrát is megáldották. Az 1890-es évek végén készült szobor felújítása a évek összefogásának és nagylelkű adományainak köszönhetően valósulhatott meg. Palicson járt az Expo karaván tegnap. A tóparti sétányon a szervezők a zene, a kulturális örökség, a természet és a sport segítségével mutatták be a helyi értékeket, valamint a 2027-es belgrádi Expo szakkiállítás koncepcióját. A karaván ma este már Szabadka főterén folytatódik. A következő hónapokban egyszerre több tényező is próbára teheti Szerbia energiapiacát. A magas olaj- és gázárak, az alacsony vízállás miatt visszaeső vízenergia termelés, valamint a téli időjárás egyaránt befolyásolhatja az ellátási költségeket és biztonságát. A szakértők szerint ezért az előttünk álló időszakban különösen fontos lesz, hogy enyhe tél és megfelelő mennyiségű csapadék érkezzen. A kőolaj hordonkénti ára egyébként 105 dollár körül mozog, a földgáz ára pedig éves összetevésben 146%-kal emelkedett. Robotkutyákat, drónfelfogó eszközöket és új rakéta sorozatvetőket is bemutattak a Pobednica vagy Győztes 2026 elnevezésű nagyszabású hadgyakorlat vasárnapi zárónapján a délnyugat-szerbiai Pesterfensíkon. A bemutatón a szárazföldi erők, a légierő, a légvédelem, valamint a különleges és katonai rendőri egységek közösen hajtottak végre valós harci helyzetet szimuláló támadóműveletet. Továbbra is aktív a tűzvész a horvátországi Brács szigetén. Ketten megsérültek, a tűzoltóknak sikerült megvédeniük Milna települést. A tűzoltók szerint a helyzet valamelyest javult, de az erős szél továbbra is nehezíti a védekezést. Az elmúlt éjszaka során a lángok több házat is veszélyeztettek, néhány épület pedig megrongálódott. A tűz oltásán továbbra is nagy erőkkel dolgoznak.
2: Időjárás.
3: Kedves hallgatóink, az elkövetkező napokban is ősziesebb időre számíthatunk. Változóan felhős és napos idők váltják majd egymást.
1: Az SMR hírei óránként a Régió Rádióban is.
4: Ne maradjon le a fontos dolgokról!
1: Kérje kedvenc dalát, gratuláljon családtagjainak, barátainak! Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
5: Egy csárdás egyvelek következik a 3+2 együttes előadásában. Szabadkára Pesti Máriának nagyon boldog születés és névnapot kíván József és Kornélia. Németországba Balázs Árpádnak és Krisztinának házasság évfordulók alkalmából gratulál és még sok együtt töltött szép éveket kíván Lajos tata és Ria mama. Magyarországra Messi maminak sok puszit küld Sörös Jancsi Szabadkáról. Németországba Paróci Robertnek és családjának szép vasárnapot és jó zenehallgatást kíván Piroska és Béla Szabadkáról. Dusanovóba Huszár Irénnek szép vasárnap délután kíván Cunka és Robert. Aranka kérésére szól ez a dal. A rádió minden dolgozójának nagyon szép vasárnapot kíván Piroska Horgosról. Köszönjük. Bátszülésre Paska Istvánnénak boldog névnapot kíván Erzsi néni a faluból.

Egy csárdás csokor következik a Fehér Rúzsa zenekar előadásában. Kelebiára Horváth Mártának küldi a nótát, és szép vasárnapot kíván nővére Báló Rózsa. Visnyevácra Nagy Lászlónak szép vasárnap délután kíván felesége Irén. Szabadkán a drága anyukának, Matildkának szép délutánt, további jó egészséget, jó zenehallgatást kíván fia Robert. Németországba Paróci Veronikának születésnapi alkalmából szívből gratulálnak nővére és fia, akik a család többi tagjának szép délutánt kívánnak. Magyarországra fiának Zsoltnak, Mennyinek Ildikónak, valamint unokáinak szép délutánt kíván a messzi mami, aki a nászasszonyt is üdvözli.

Az Ergo együttes felvételet következik, a dal címe Rég várok, ha valakire. Férjének Zsoltnak küldi ezt a dalt szerető felesége, Barbara.

Balázs Petszó felvétele következik, a dal címe Változnak az évszakok. Az üzenet így szól. Ezzel a számmal szeretnék kedveskedni a Csipet csapatnak, és megköszönni neki a hétvégi segítséget, és jó pihenést kívánok nekik. Köszönöm csajok, a rádió munkatársainak is, kellemes, szép vasárnap délutánt kívánok. Orsi, köszönjük. Bécsbe a frissen házasodott Nejszéknek nagyon boldog, hosszú házas életet kíván Anita és Dávid. Tanács Istvánnak Bácsalmástra küldik a zeneszámot, jó egészséget kívánnak neki Anci mama, Zsolti, Attila, Blanka és Petronella.

Tisza partján mandulafa virágzik, a temerénék következnek. Ludasra, Farkas Katalinnak jó egészséget kíván testvére Erzsi. Margit néni kérésére s ez a dal szól. Csantavérre, Anitics Juliskának jó egészséget és vidám nótázást kíván barátnője Magdi. Horgosra, Varga Máriának és családjának szép vasárnap délután kíván Erika és Zoli. Rozália kérésére is ez a dal szól. Mélykútra, Blaher mamának és Blaher papának szép hetet, jó zenehallgatást kíván Letícia, Ági és Laci.

0: вороти слані зерге піоги, у здраті гані те зостаноски.
1: Egy operetrészlet következik a Csókos asszonyból. Címe: Asszonykám, adj egy kis kimenőt. Csantavérre Linka Magdolnának és Zoltánnak 40. házasság évfordulójukra gratulál Norbert és Erika.
2: Szabadság, szerelem!

A Doliról együttes felvétele következik, a dal címe Szeress úgy, ahogy én. Németországban Balázs Árpádnak és feleségének Krisztinának házassági évfordulójuk alkalmából szeretettel gratulálnak a csifcsák szülők. Drága férjének, Pelhe Dezsőnek születésnapi alkalmából kissé megkésve gratulál felesége Rozália. Németországba a legdrágább feleségnek, Márki Renátának boldog házassági évfordulót kíván férje Dániel. Óbecsére Szerezra Zsoltnak szól az üzenet, és így hangzik. Drága férjem, ezen a különleges napon tiszta szívből kívánom, hogy minden álmod valóra váljon. Köszönöm, hogy vagy nekem, és boldog születésnapot kívánok neked, élettársad, aki szeret. Németországban drága a legjobb férnek, Márki Dánielnek közelgő házassági évfordulójukra szívből gratulál, és még számtalan boldog hosszú éveket kíván, aki őt nagyon szereti, felesége Renáta.

0: Reklám következik.
1: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót, és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe, vagy honlapunkra a www.letsrebia.rs oldalra.
2: A hely, ahová belépsz, és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumiainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
3: A nap minden reggel felkel. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 Solar Hero DO.RS 069 123 35 15.
1: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak. Kérje kedvenc dalát, gratuláljon családtagjainak, barátainak. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.

Konzsuzsa felvétele következik, a dal címe Ahogy lesz, úgy lesz. Orcsics Katicának és családjának kellemes pihenést kíván Irma és István. Babi kérésére is ez a dal szól. Szilvia is ezt a dalt szeretné meghallgatni.

Harangozó Terész felvétele van soron, címe Mindenkinek van egy álma. Kecskemétre Muhi Erzsébetnek és családjának kellemes vasárnap délutánt kíván Elvira Szabadkáról. Topolyára Boros Andreának születésnapjára jó egészséget és kitartást kíván édesanyja Moravicáról, a család többi tagjának szép vasárnapot. Piroska kérésére szól a dal. Csantavérre Farkas Évinek szép vasárnap délutánt kíván Súc. Az üzenet így hangzik. Szeretettel küldjük üdvözleteinket mindannyiuk számára, kívánunk kellemesen eltöltött szép vasárnap délutánt, jó pihenni is mindenki számára. Köszönjük a fáradozásaikat, amit értünk tesznek. Kedves férjemnek, Tapolcsányi Jánosnak szeretnék kívánni jobb egészséget, minden lehető legjobbat az életben, szerető feleség Viki, ki őt nagyon szereti. Szabadkán édesanyjának és Antinak kellemes szép délután, Antinak mielőbbi gyógyulást kíván fia, aki Csabát is sokszor üdvözli. Szabadkán gazdag Katalinnak és férjének Andornak szép délutánt, jó zenehallgatást, és Antinak kellemes szép délután, Antinak

Csárdás Csokor következik a Ne Felejts együttes előadásában. Szabadkára Floreka Rozikának vidám rádiózást és jó szórakozást kíván barátja Pista. A következő üzenet így hangzik. Noszára, drága János fiamnak és aranyos menyemnek Melindának házassági évfordulójuk alkalmából szívből kívánunk nektek jó egészséget, sok boldogságot, szeretetet és még nagyon-nagyon sok együtt töltött boldog évet. Szeretettel gondol rátok édesanyád, anyósod és öcséd Attila.

0: reklám következik.
1: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045. Reklámot hallottak.
0: 15 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Agárdi Gábor. A következő hónapokban egyszerre több tényező is próbára teheti Szerbia energiapiacát. A magas olaj és gázárak, az alacsony vízállás miatt visszaeső vízenergia termelés, valamint a téli időjárás egyaránt befolyásolhatja az ellátási költségeket és biztonságot. A szakértők szerint ezért az előttünk álló időszakban különösen fontos lesz, hogy enyhe tél és megfelelő mennyiségű csapadék érkezzen. A palicsi szüreti napok folytatásában ma is számos programmal várták a látogatókat a tóparti településen. A vasárnapi kínálatban kiemelt figyelmet kaptak a legkisebbek, akiknek játékos foglalkozásokkal és szórakoztató tartalmakkal készültek a szervezők. A családok kulturális programok közül is válogathattak. Táskaszentelő mise volt Kelebián, Paskó Csaba atya Kapás Attilával, a Váci Egyházmegye plébánosával közösen megszentelte a hátizsákokat. Elmondta, igaz, hogy az iskolatáska csupán egy tárgy, viszont benne van a diákok reménysége, aggodalma és félelme is. Megszentelésük nem egyfajta babona, hangzott el a misén. Ünnepi szentmisével és templom fennállásának 250. évfordulójával emlékeztek a martonosi Mária neve templom búcsújára. A jeles alkalomból a helyi hívek körében Fazekas Ferenc, szabadkai megyés püspök mutatott be szentmisét. A kettős ünnep különleges jelentőséggel bír a közösség számára, hiszen idén 250 év áll a templom a hívek szolgálatában, a hit és az összetartozás egyik fontos helyszíneként. Az ünnepi szentmise végén a templomkert megújult Szentháromság szobrát is megáldották. Az 1890-es évek végén készült szobor felújítása a évek összefogásának és nagylelkű adományainak köszönhetően valósulhatott meg.
0: Sport.
2: Ismét a Csókai Asztali Tenisz Klub székház adott otthont a Szabó István emléktornának, amely a sportszerű küzdelmek mellett a megemlékezésről is szólt. A résztvevők koszorúzással adóztak a székház falán található emléktáblánál. A tornán a házigazdák mellett az újvidéki, szegedi és soltvadkerti együttesek, valamint a nagykikindai Galdanska NB1-es férfi csapat is megmérkőzött. Szabó István, vagy ahogyan Csókán ismerték, Pista bácsi, a Csókai Asztali Tenisz Klub egyik alapítója és legendás edzője volt. Az 1963-ban megalakult egyesületben az edzések irányítása mellett hosszú időn át a klub szervezési feladatait is ellátta. Több ezer fiatalt vezetett be az asztali tenisz világába, tanítványai pedig országos bajnoki címeket, valamint Európa bajnoki címeket szereztek. 10 éven át a jugoszláv női ifjúsági válogatottat is irányította. A Csókai Asztali Tenisz siker sorozatának egyik meghatározó alakjaként tartják számon. 2008-ban, 71 éves korában hunyt el.
0: Időjárás.
2: Kedves hallgatóink, az elkövetkező napokban is ősziesebb időre számíthatunk, változóan felhős és napos időszakok váltják majd egymást.

0: a régió legfontosabb információi a Szabadkai Magyar
1: és a Régió Rádió hullámhosszán.
2: Kérje kedvenc dalát, gratuláljon családtagjainak, barátainak. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Korda György felvétele következik, a dal címe Maradj még. Kornélia kérésére szól a dal. Drága barátjának, Úri Jánosnak szép vasárnapot és szerencsés utat kíván a mielőbbi viszontlátásig generációs társa Gitka. Ausztriába fiának Robertnek kellemes szép délutánt, jó pihenést kíván édesanyja, valamint nővére és öccse családjaikkal együtt. Szabadkán Torok Verának szép délutánt, jó zenehallgatást kíván Nász asszonya.

0: A következő zeneszámot Páger Antal és Tolnai Klári közösen adják elő, a dal címe Orchideák. Kevibe Kalmár Irénkének vidám vasárnapot kíván barátnője Erzsi és lánya Hermina Zentáról.
1: Nincs pénzem semmi, el tudna venni nagy lelkű gondolkodás.
2: Elveszett évek nyomába érek, nem érdekel semmi más.
1: Nincs pénzem semmi, nőül fog venni, hízelgő a gondolat.
2: Nékem sincs semmi, de néhány penni virágra mindig akad. Amikor Indiába elutaztam, maga egy kosár orchideát kapott valakitől, emlékszik?
1: Igen, igen, emlékszem. Maga küldte, nem volt benne levél.
2: De lett volna benne levél, de szégyeltem és eltéptem.
1: Ó, és mi volt abban a levélben?
2: Ki fog nevetni, egy vers. Én írtam. Az volt, hogy... Orchideák, fehér orchideák, mondjátok el, hogy szeretem. Orchideák, lila orchideák, vigyétek hozzá a szívem. Mivel, hogy szív nélkül nincs élet mégsem,

0: magához láncolt utolsó tánc volt.
1: Elment és nem is köszönt.
0: Most újra itt van a karjaimban, többé el nem engedem.

0: világom.
1: Ezt mondta akkor is ön.
0: Ma sincs ez másképp, talán csak játszom.
1: Én mégis megköszönöm.
0: Elsüllyed dallam, merül fel halkan, indul a kedves felé.
1: Az én világom, az ön virága, hújjon hát lába.

0: Mintha egy költő lelkében úsznék, hogy újra látom magát. Van ilyen ötlet, fejemben úsznék, hogy újra látom magát. Mintha múzsa kötélen úszna, hogy újra indul felé. Meg fogja látni, még komponálni fogok egy szép napon én.
1: Ó, és mi lesz az?
0: Egy egészen új dal lesz ez. Arról szól majd, hogy...

Az Aranykalász együttes következik, és egy csárdás egyveleg. Csantavére Szedlár Katalinnak szép vasárnapot kíván nővére Márta Kelebiáról. Szabadkára Braskó Rózsának szép vasárnap délután kíván barátnője Veronka. Veronka kérésére is ez a dal szól. Oromra Pósa Máriának születésnapja és névnapja alkalmából ezúttal gratulál Mari Ángyika. Bácsszülősre Gyurákovics Marikának névnapja alkalmából gratulálnak, kívánnak neki minden jót és nagyon szép vasárnap délutánt, jó zenehallgatást, Joci és Évi. Törökfalura Kis Andrásnak közelgő 70. születésnapja alkalmából gratulálnak a lányok Anita és Csilla családjaikkal.

A következő Csárdás egyveleget a Piros Pipacs nevű együttes fogja előadni. Németországban Szabó Lóráncnak és Mennyének, Anikónak házasság évfordulójukra gratulál édesanyjuk Eszter, az unokának kellemes vasárnapot kíván. Szabadkára Braskó Rózsának kellemes vasárnap délután kíván húga Eszter. A rádió dolgozóinak szép vasárnapot kíván Ibi, Rózsika, Csilla és Erzsike. Köszönjük!

A Szatmári Dáró hegyveledigének a címe Porzik, Porzik. Zentára Bata Magdolnának boldog születésnapot és szép vasárnapot kíván Erzsi és lánya Hermina. Horgosra Varga Erzsébetnek jó egészséget kíván családja, unokái és dédunokája Nara. Bátszülősre Neszvecskó Józsefnek és szerető családjának szép vasárnapot, jó egészséget, kellemes zenehallgatást kíván Mari.

A Hungária együttes felvétele következik, a dal címe Várni rád egy éjjel át. Németországban a legjobb férjnek, Márki Dánielnek boldog 14. házasságú évfordulót kíván az, aki őt nagyon szereti, szerető felesége.

Kedves hallgatóink, a vasárnapi kívánság műsor végéhez érkeztünk. Hátra van még egy felvétel, egy Csárdás Egyveleg az Expresso együttes eladásában, és az oda beérkezett üzenetek, jó kívánságok. Előtte szeretném megköszönni, hogy ezen a vasárnap velünk voltatok, és jövő vasárnap szintén számítunk megtisztelő figyelmetekre. A folytatásban a híradóig, majd azt követően zenei válogatás, majd 18.30-tól mesés percek, benne pedig tovább készülünk az iskolába szeptemberben, olyan meséket hallhatnak, ami elkísér minket a suliba, 20 órától pedig az aranyalbum lesz hallható. Ezekhez is további jó ételt, kellemes rádiózást kíván a mai ügyeletes csapat: Nikolics Martin, Grcsic Dániel, Nagy Viktor, Váradi Valentin, Búzás Zsuzsanna és jómagam Kis János. Az Expresso együttes egyvelegének a címe: Sárga a csikó, sárga a rigó. Kishegyesre Berkez Gézának születésnapjára sok szeretettel gratulál, és még sok boldogságot kíván édesanyja Ilonka és testvére István. Magyarországra Margit néninek sok puszit küld Sörös Jancsi Szabadkáról. Margit néni kérésére is ez a dal szól. Dusanovóba Huszár Irénnek szép vasárnap délután kíván Cunka és Róbert. Szabadkán a drága anyukának, Matildkának szép délután tovább jó egészséget, jó zenehallgatást kíván fia Róbert. Németországban Paróczi Veronikának születésnapi alkalmából szívből gratulálnak nővére és fia, akik a család többi tagjának szép délutánt kívánnak. Magyarországra fiának Zsoltnak, mennyinek Ildikónak, valamint unokáinak szép délutánt kíván a messzi mami, aki a nászasszonyt is üdvözli. Csantavérre Mecserik Erzsébetnek és Gézának kellemes vasárnapot és jó pihenést kíván Zsolt. A drága tesóknak, Fajsz Évának és Fajszi Dajanának kellemes vasárnapot és jó egészséget kíván tiszta szívből, aki őket nagyon szereti, Inci a messzi távolból. Aranka kérésére is ez a dal szól.

Születésnap, eljegyzés, lakodalom. Ünnepeljen a Szabadkai Magyar Rádióval. Kérje kedvenc nótáját, gratuláljon családtagjainak, barátainak. Keresse az aktuális zenei listát a Pannon RTV honlapján, a hétvégi magyar szóban, a Tarka világban, a hét napban, a családi körben, a Halas Média weblapján és a Halasi Tükör heti lapban, valamint Facebook oldalunkon. Hallgasson minket vasárnap 11 és 16 óra között. Küldjön üzenetet SMS-ben, Viberen, e-mailben vagy a Facebookon. Hívjon minket az adás ideje alatt a 024 621 407-es számon. 024 621 407. Gratulálok! Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 16 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Híradó.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Gárdi Gábor. A következő hónapokban egyszerre több tényező is próbára teheti Szerbia energiapiacát. Búcsút tartottak Martonoson és megáldották a Szentháromság szobrot is. Múzsián több száz vendég jelenlétében jó hangulatban zajlott a legnagyobb bánáti búcsú. Táska szentelő misét tartottak Kelebián, jönnek a részletek. A következő hónapokban egyszerre több tényező is próbára teheti Szerbia energiapiacát. A magas olaj- és gázárak, az alacsony vízállás miatt visszaeső vízenergia termelés, valamint a téli időjárás egyaránt befolyásolhatja az ellátási költségeket és biztonságát. A szakértők szerint ezért az előttünk álló időszakban különösen fontos lesz, hogy enyhe tél és megfelelő mennyiségű csapadék érkezzen. Balázs Zita összefoglalója.
4: A világpiaci olajár már meghaladja a hordonkénti 100 dollárt, ami egy hét alatt 8 éves szinten pedig 57%-os növekedést jelent. A szakértő szerint a drágulás hátterében egyebek mellett a hormuzi szoroson kialakult szállítási problémák, valamint az orosz olaj kínálatának csökkenése áll. Szerbia nem tudja kivonni magát a nemzetközi folyamatok alól, így ha az olajára tartósan magas marad, az az üzemanyag hazai árát is felfelé hajtja majd. A gázpiacon még látványosabb az áremelkedés. A holland gáztőzsdén az ár egy év alatt 146%-kal nőtt. Szerbia számára most különösen fontos az Oroszországgal kötött gázszerződés meghosszabbítása, amelynek sorsa a hónap végén válhat ismerté. Ugyanakkor az is kulcsfontosságú, hogy milyen tél vár Európára. Egy hidegebb tél jelentősen növelheti a gáz iránti keresletet, és tovább emelheti az árakat. Ha a megállapodás létrejön, és a szállítás zavartalan marad, Szerbia a remények szerint stabilabb, és az európai piacinál kedvezőbb áru ellátásra számíthat. A villamos energiaellátást közben az alacsony vízállás is nehezíti. A Vaskapu vízerőmű a szakértők szerint a szokásos kapacitásának mindössze mintegy 20%-án működik, így a vízenergia termelés jelentősen visszaesett. Szerbia emiatt importra is szorulhat, ami különösen akkor lehet drága, ha Európában mindenhol egyszerre jelentkezik az áramhiány. A következő időszakban ezért a csapadék mennyisége is fontos tényező lesz. A szerbiai villanygazdaság hőerőműveinél közben stabilizálódott a termelés, de a rendszer továbbra is erősen függ a lignittől. A vállalat számára a TENT Obrenováci és a Kosztoláci erőművek biztosítják a hőerőművi termelés döntő részét, ezért a szénellátás és a blokkok megbízható működése továbbra is kulcskérdés. Az EPS az elmúlt időszakban növelte a hazai széntermelést, ugyanakkor importszénre továbbra is szükség van. A következő időszakban azonban az lesz a döntő, hogy a hazai bányák, köztük a fejlesztés alatt álló Rádjevo, milyen ütemben tudják biztosítani az erőművek tüzelőanyag ellátását, miközben a TENT és a Kosztolac blokkjainak karbantartása is folytatódik.
3: A szerb katonaság nagyszabású éles lövészettel egybekötött Pobednik 2026, avagy győztes hadgyakorlatán a Pester ideiglenes katonai gyakorlótéren számos új és korszerűsített fegyverrendszert mutattak be. A gyakorlat egyik újdonsága a robotizált kutyák első nyilvános bemutatása volt. Emellett először láthatta a közönség a Vámpír és a Pulzus elnevezésű többszörös rakétasorozatvetőket is. A gyakorlaton mintegy 1800-2000 katona vett részt közvetlenül. A felkészítésben és a támogatásban pedig összesen mintegy 2500 fő működött közre. Több mint 500 különböző harci és kiszolgáló eszközt, köztük több mint 200 nagyobb fegyverrendszert vonultattak fel. A gyakorlatot követően Alekszandar Vučić köztársasági elnök és a szerb fegyveres erők főparancsnoka méltatta a résztvevő katonák teljesítményét. Szerinte a gyakorlat különösen összetett volt, ráadásul az erős szél miatt a repülőgépek, helikopterek és ejtőernyősök feladatait is nehezebb körülmények között kellett végrehajtani. Az államfő szerint a gyakorlat megmutatta, milyen gyors ütemben fejlődik a szerb katonaság, különösen a robotizált és pilóta nélküli rendszerek terén. Békét és stabilitást akarunk, azt akarjuk, hogy saját magunk őrizzük és védjük a légterünket és az országunkat, jelentette ki az elnök. Ünnepi szentmisével, közösségi összefogással és a hitükhöz való ragaszkodással ünnepelték Martonoson a Mária neve templom búcsúját. Az idei ünnep különleges jelentőséggel bír a templom fennállásának, 250. évfordulóját is megünnepelték. Jeles alkalomból Fazekas Ferenc szabadkai megyés püspök mutatott be ünnepi szentmisét. Korom Sarolta riportja.
0: A templom búcsú minden évben fontos esemény a martonosi hívők életében. Idén a kettős ünnep különleges jelentőséggel bír a közösség számára. 250 éve áll a martonosi templom a hívek szolgálatában, a hit és az összetartozás egyik fontos helyszíneként. Szabados Gizella.
2: Úgy neveltek a szüleim, hogy van egy valaki, aki megteremtett, és a világ mindenség ura, a szeret, az örök jóság, az örök szeretet. Engem valamiért most ide rendelt a Jóisten, eddig jó sokáig, szinte 30 évig Horgoson éltem, körülbelül 8 éve élek Martonoson, templomdíszítő lettem, és nagyon-nagyon köszönöm a Jóistennek, hogy megáldott, hogy itt lehetek.
0: Az ünnepi szentmisét Fazekas Ferenc, a szabadkai egyházmegye megyés püspöke szolgáltatta a hívőknek.
5: Az a legfontosabb, hogy mi, mivel a templom védőszentje Mária, hogy Máriában megtaláljuk a példaképünket, aki mindig Isten felé nyitott volt, és aki oltalmazónk is, a földi zarándokutunk végén, ahogyan a II. Vatikáni zsinat is sugallja nekünk.
0: Az ünnepi szentmise végén a templomkert megújult Szent Háromság szobrát is megáldották. Az 1890-es évek végén készült szobor felújítása a hívek összefogásának és nagylelkű adományainak köszönhetően valósulhatott meg. Savelin Zoltán, a martonosi Mária neve templom plébánosa.
6: Tulajdonképpen mindig voltak olyan előzetes munkálatok, komoly befektetéseink, de azért előbb-utóbb erre is sor került, és nagy örömmel vettük ugye, ezt is ugye, felkarolva, hogy ez is ide tartozik. Ez is egy része hitünknek, szívünknek, hogy tulajdonképpen itt is föntről tekintenek, mint az égből is, ugyanúgy egy szobor által is tekintenek ezek a, ugye a Szent Háromság hárman, és ugyanígy itt van a drága szűzőcs a tövükben.
0: A 250 éves templom jubileuma és a búcsú ünnepe egyszerre szólt a múltról, a jelenről és a közösség jövőjéről. A martonosi hívek számára továbbra is a hit, a hagyomány és az összetartozás egyik legfontosabb helyszíne marad a Mária neve templom.
3: Múzsián több száz vendég jelenlétében jó hangulatban zajlott a legnagyobb bánáti búcsú. A háromnapos rendezvény fontos közösségi eseménye a környék magyarságának, amelyre rendszerint az elvándoroltak is hazatérnek. Kecskés István és Balázs Zita riportja.
4: A múzsaiak hetek óta készülődtek az év legnagyobb eseményére, amit már 136 éve mindig Mária napján vagy ahhoz közelebb eső hétvégén tartanak. Ilyenkor sok elvándorolt is hazatér. Palatinusz Ervin, a nagybecskereki városi tanács tagja.
7: Azért fontos, mert mindegy, elkezdtem az előtt mondani, hogy ez a mai nap olyan, hogy az, aki még el is ment, egy ideileg külföldön dolgozni, hazajön, meglássa a rokonokat, és abban reménybe, hogy egyszer majd mikor megkeres elég pénzt, akkor majd muzslán fog tovább élni.
4: A rendezvény megmozgatja a település apraja nagyját, és bebizonyosodik, hogy megfogyva bár, de Muzsja egy életerős közösség. A szórványban minden közösségi találkozó egyben egy kapaszkodót is jelent. Kovács Elvira, a köztársasági képviselőház alelnöke.
8: A templom búcsú egy rendkívül fontos esemény, amire szinte egész évben készülnek a helybeliek, és ilyenkor érezhető az, hogy alább mennyien vagyunk, mert még a külföldiek is hazajönnek, és a családok ezt nagyon várják, de szerintem maga a közösség, illetve Muzsla a helyi közössége szempontjából ez egy ideális alkalom arra, mert minden alkalommal a tanács megköszöni a civil szervezetek munkáját.
4: Masa Tamás tordai plébános mondott szentbeszédet a Szűz Mária Szent neve plébánia templomban. A szentmisén jelen volt Bánát papsága is. Elias Ohiledvarin, múzsiai plébános.
9: A búcsú a közösség számára mindig hálaadást jelent elsősorban, hogy a közösségünkkel, tehát közösség minden tagjával hálát adunk mindenható Istennek a minden kapott a áldásért, kapott kegyelmekért. Megköszönjük Istennek a sok-sok segítségét, sok-sok áldását és kegyelmét, amit eddig megkaptunk ebben az elmúlt évben. De ugyanakkor az a búcsú mindig a közösséget jelent, közösségnek a összetartozása, közösségnek az egysége.
4: A Múzsiai Hely Közösség Tanácsának díszülésén hagyományosan plakettdíjjal köszönik meg azok munkáját, akik az elmúlt évben hozzájárultak a közösségi élethez. Ezúttal köztük volt Sándor Irma, a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület vezetőségének és az Egyesület Cickafarkének csoportjának tagja. Sándor Irma díjazott.
10: Ez a díj számomra egy úgynevezett elismerés a falutól, hogy jelen vagyok, hogy segítem a közösséget, ahol tudok, besegítek, törekszek jelen lenni a minél több eseményen. Ha csak lehet, folytatjuk tovább minél többet, mert valahogy úgy érzem, hogy addig leszünk, míg vagyunk és teszünk.
4: Az ilyen alkalmakra eljönnek a testvértelepülésekről. Muzsia és Mátra-Miccent hivatalos kapcsolatteremtése egy évtizede történt meg. Horváth János a magyarországi Mátra-Miccent polgármestere.
11: Valódi barátságok épültek ki. Tehát most már ott tartunk, és én, hogy otthonról hazajövök. És akkor itthonról megyek haza. Hát ezek nagyon szép dolgok, és van nekünk ez a Mindszenti napos találkozó, egy egyesület, ami a Kárpát-medencei Mindszent elő- és utónévi települések két évente tartandó rendezvénye, amelyre a múzsiai barátaink állandó meghívottak.
4: A kiállításon mutatták be a civil szervezetek munkáját, emellett voltak gyermekfoglalkozások is. A szombati kultúrműsorban a helyi fiatalok mellett felléptek a Magyar Itabéi és a Nagybeskereki műkedvelők is. Este pedig a helybeli Nextevel és a Magyar Kanizsai Pop Rock Jones együttesé volt a színpad. A rendezvény vasárnap a kirakodóvásárral zárult.
3: Táskaszentelő misét tartottak Kelebián, mint elhangzott. Igaz, hogy az iskolatáska csupán egy tárgy, mégis fontos jelkép, ugyanis benne rejlik a diákok reménysége. A Szent Mise üzenete szerint a nehézségek idején különösen fontos az egymásra figyelés és a hit. Halász Zoltán riportja.
12: Énekszóval kezdődött az ünnepi Szent Mise Kelebián. A szertartás részeként a gyermekek iskolatáskáit is megszentelték, amelyre számos diák érkezett. Bunford Anna örömmel vett részt a szentelésen, és már várja az új tanév kezdetét.
13: Várod az iskola kezdést? Miért?
14: Igen, mert sokat tudunk tanulni, és ott vannak a barátaim, és jó tanítónénink van.
12: Paskó Csaba plébános Kapás Attillával, a Váci Egyházmegye plébánosával közösen megszentelte az iskolatáskákat. Elmondta, hogy az iskolatáska csak egy tárgy, viszont ebben van a diákok reménysége, aggodalma és félelme is. Megszentelésük pedig nem egyfajta babona.
15: A tárgyak megszentelése nem valami babona, amely majd megkönnyíti a fiataloknak úgymond az életét, hanem inkább egy motiváció, inkább egy lelki támasz és bátorítás a tudás megszerzésére. Egy hívő keresztény ember úgy áll ehhez a világhoz, hogy minden, amink van, azt ajándékba kaptuk, felelősséggel tartozunk a világért, és ezt már az iskolában meg kell tanulnunk, az iskolában el kell sajátítanunk, és ezt a fajta felelősségérzetet a hitünkben, a vallásgyakorlásunkban is érthetővé kell tenni.
12: Az ünnepi misén köszönetet adtak az idei termésért, még ha az nem is volt olyan, mint ahogy azt a gazdák várták. Erdélyi Jolán szerint a közös imádkozásnak fontos szerepe van az összetartozásban.
16: Imádkozunk az eső is, voltam Doroszmona búcsúm, hát ott is rengeteg az izanyában. Én az izanyában, nálam van minden hónap első hétfőn a Mária Rádióban imádkozunk, öten vagyunk a rózsafűzért. Úgyhogy, és hát mindig, valaki valamiért mindig imádkozunk, vagy betegé, vagy amit szeretnénk, hogy lenne. Hát most még ez a szárazság, hát ez még már nagyon-nagyon kitett, pláne sok a jószág.
12: De képesek vagyunk a veszteség mellett is hálát adni. Kapás Attila plébános szerint ilyenkor még nagyobb jelentősége van a hálaadásnak.
17: Amikor nehézség van, akkor az embert az gondolkodásra készteti, kreativitásra, és azt mondja, hogy valamit itt tennem kell. És hát a másik pedig a szolidaritás gondolata, hogy ilyenkor látja az ember, hogy igen, most én is rászorulok, de amikor nekem jól megy, mennyi rászoruló van, akinek akkor sem megy jól.
12: A plébános hozzátette, a nehéz időkben a hála arra is tanít, hogy figyeljünk egymásra, segítsük a rászorulókat, és közösen nézzünk szembe a kihívásokkal.
3: A pontos idő 16 óra 15 perc. Most pedig halljuk, mi lesz a híradó folytatásában. A szüreti napok folytatása is számos programmal várta a látogatókat ma Palicson. Ismét a Csókai Asztali Tenisz Klub székház adott otthont a Szabó István emléktornának. Jönnek a részletek. A szüreti napok folytatása is számos programmal várta a látogatókat ma Palicson. A vasárnapi kínálatban kiemelt figyelmet kaptak a legkisebbek, akiket játékos foglalkozások és szórakoztató programok vártak. A családok emellett kulturális programok és különböző bemutatók közül is válogathattak. Vajtai Viktória riportja.
18: A szüreti napok sokak számára már hagyományos családi programnak számít, de olyanok is akadtak, akik most először látogattak ki a rendezvényre. A legkisebbek többféle program közül választhattak, így a nap folyamán mindig találtak maguknak elfoglaltságot. Petrovics Károly.
19: A gyerekek azok jó szórakoznak, nem tudjuk kiszedni innen a zugrálóvárgú, meg a másikba, meg sorba. Úgyhogy még mondtam is, hogy már egy kicsit durván csinálják, én szerintem, hogy majd kik fogják őket küldeni, de hát nem valószínű. Tehát mondjuk rá programok azok látom, hogy, vagy hallottam, hogy voltak tegnap, mára azt hiszem, hogy már nem lesz annyi, vagy nem tudok róla, hogy mi lesz. Mi véletlenül erre jöttünk, és akkor bejöttünk.
18: Kis István, mit csinálsz most, mit játszol?
20: Ugróvárazok.
18: És mit láttatok eddig?
20: Láttunk fagyizót, pizzázót, ugráróvárat.
18: A programok között a kreatív foglalkozások is helyet kaptak. Több nagyszülő az unokájával együtt érkezett, így a rajzolás és a játék közös élményé is vált. Bognár Irén.
21: Többször is voltunk már, de nagyon sokszor elmulasztottuk, mert éppen nem tartózkodtunk itt Szabadkán, illetve Palicson. Most éppen itthon vagyok, és az unokámmal eljöttünk tegnap is, ma is. Nagy élmény, ez egy közösségi élmény, és rengeteg program volt, úgyhogy ma már, vagyis tegnap nem jutott idő erre a kreatív műhelyre, úgyhogy most azért jöttünk el még megnézni a kisállatokat, amit nagyon lelkesítették az unokámat. Kétszer is végigjártuk, de most is elmegyünk.
18: A kreatív műhelyben nem csak rajzolni lehetett, a gyerekek alkotásait pályázaton is értékelték, a legjobbakat pedig díjazták. Szabina Somogyi Alatyán.
22: Azt gondolom, hogy minden évben itt vagyunk. A nagyobb lányom, mikor még kicsi volt, akkor kezdtünk eljönni, úgyhogy mindig jövünk. Azt gondolom, hogy ilyen foglalkozásnak a gyerekeknek kell minél több, mert sajnos Szabadkán nincs annyi. És hát most eljöttünk a kislány miatt is, hogy itten rajzolgasson, meg hogy játszogasson, meg a nagyobb lányom szintén majd fölép.
18: A vasárnapi programkínálatban a gyermekprogramok mellett kulturális és szórakoztató műsorok, kézműves foglalkozások, bemutatók, valamint zenei programok is helyet kaptak. Délután és este néptánc, gyermekanimáció, valamint a Lily and Blue és a Rávnica Tambura együttes fellépése színesítette a napot.
3: Játékos feladatok, pecsétgyűjtés és felejthetetlen élmények várták a legkisebbeket Zentán. A városnapi rendezvény sorozat keretében idén is megtartották a Tiszakötő Gyermekfesztivált, ahol a helyi civil szervezetek és sportegyesületek jóvoltából a gyerekek többi között a tűzoltók, a Vöröskereszt és a kajakosok munkájával, sportjával is közelebbről megismerkedhettek, játékos formában persze. Horváth Káta Jorhide riportja.
23: A legkisebbek nagy lelkesedéssel vetették bele magukat a különböző állomások feladataiba. A Vöröskereszt standjánál az elsősegélynyújtás alapjait, a tűzoltóknál pedig a célbalövést és a szakmai játékokat próbálhatták ki a résztvevők.
24: Először még voltunk a tűzoltónál, én ottan eltaláltam a célt, meg beültünk a tűzoltóautóba, itt meg beköttük a Macinak a lábát.
25: És te hogy érezted itt kint magad? Nem. Mi tetszett a legjobban?
24: Egyelőre a tűzoltó is tetszett a legjobban. Azért, mert hogy ottan volt, hogy át kellett dobani ilyen zsákokat a lyukakon, utána pedig el kellett találni a vízsugárral a palackokat.
25: Mit fogtok még kipróbálni?
24: még az összes feladatot, ha lesz rá idő. Mindegyiket ki szeretnénk próbálni, hát ha kapunk díjat.
25: És te?
24: Ugyanazt, amit te, hogy ugyanúgy kipróbál, hogyha bírjuk, kipróbáljuk az összes játékot, utána pedig összegyűjtjük az összes pecsétet.
23: A gyermekfesztivál kiváló lehetőséget biztosított a helyi egyesületeknek is arra, hogy megszólítsák a fiatalokat. A Tiszavirág Kajakklub tagjai játékos formában hozták közelebb a gyerekekhez a vízisportok világát.
0: A kajakklub minden évben nagyon nagy figyelmet fordít az utánpótlás nevelésre, és a gyerekek számára a sporták bemutatásával minden olyan sok időt töltünk el, vagy ilyen rendezvények keretein belül, vagy pedig egyéb eseményeken, amiket mi szervezünk. Ez egy nagyon jó alkalom, amit a városnapi rendezvényeken most ki tud minden szervezet használni a környékbe, így mi is úgy döntöttünk, hogy a gyerkőcöket meg szeretnénk egy kicsit evesztetni, és egy játékos kis hajófújással, ugyanis egy kis vízi, egy kis vízfeleten egy papírhajót keresztül kell, hogy fújjanak, utána pedig evezniük kell, és így tudnak nekünk pecséteket gyűjteni, és hogy egy kicsikét ezzel is közelebb hozzuk hozzájuk a sportnak a szellemét és a vízzel való kapcsolódást.
23: A Thurzó Lajos Művelődési Oktatási Központ képviseletében Perpauer Attila kiemelte, hogy a gyermekprogramok szervesen illeszkednek a városnap gazdag kínálatába.
1: A mai napon 15 órakor kezdődött a Tiszakötő Gyermekfesztivál, amely a Zentai Város rendezvény sorozatnak a szerves része, és a turisztikai szervezetünk szervezi. 17 csoport foglalkozik a gyerekekkel, a Rotary Klubtól kezdve a Vöröskereszt, a kajakosok, minden, nagyon sok civil szervezetünk van, a Kéz a Kézben, a Rosetta Kézműves Társaság foglalkozik a gyerekekkel, és ami a gyerekeket még várja, este egy koncert, és a koncert után pedig bezár a gyermekfesztivál, és 20 órakor folytatjuk a városnapot a Ladány Bene koncertjével, és lesz tűzijáték 22 órakor, 22 óra után pedig a Párnográszt fog nekünk zenélni, a Párnográszt után pedig DJ Csongorral zárjuk a Zentai Városnapi rendezvénysorozatot.
23: A Tiszakötő Gyermekfesztivál így nem csak a legkisebbeknek szerzett felejthetetlen perceket, hanem méltó nyitánya volt Zenta Város napjának esti záró koncerttel és tűzijátékkal egybekötött ünnepi forgatagának.
3: Sport. Ismét a Csókai Asztali Teniszklub székháza adott otthont a Szabó István emléktornának, amely a sportszerű küzdelmek mellett a megemlékezésről is szólt. A résztvevők koszorúzással adóztak a székház falán található emléktáblánál. A tornán a házigazdák mellett újvidéki, szegedi és soltvadkerti együttesek, valamint a nagykikindai Galacka NB1-es férfi csapat is megmérkőzött. Szabó István vagy, ahogyan Csókán ismerték, Pista bácsi, a Csókai Asztali Teniszklub egyik alapítója és legendás edzője volt. Az 1963-ban megalakult egyesületben az edzések irányítása mellett hosszú időn át a klub szervezési feladatait is ellátta. Több ezer fiatalt vezetett be az asztali tenisz világába, tanítványai pedig országos bajnoki címeket, valamint Európa-bajnoki érmeket szereztek. 10 éven át jugoszláv női ifjúsági válogatottat is irányította. A Csókai Asztali tenisz sikersorozatának egyik meghatározó alakjaként tartják számon. 2008-ban, 71 éves korában hunyt el Kormányos László, a Csókai Goodwill Asztali Tenisz Klub szakmai koordinátora.
2: A 16. Szabó István emléktorna szervezése visszakerült az egyesület székházában, és ide érkeztek egy teljesen másmilyen jellegű csapatok Magyarországról, Újvidékről pedig a felnőtt, többszörös felnőtt országos bajnok csapata, és tudni kell azt is, hogy a 4+1 a házigazda a Csókai Goodwill Asztali Tenisz Klub mellett még jelen vannak a Szegedi ATSK és az Ambrus Akadémia Soltvadkerti csapat, és az a plusz pedig egy fiú csapat, aki NB1-es a Nagykikinda Galacka csapata. Ők erősítik a fiúk azt a plusz egy mérkőzést, és egy mix meccset is, páros meccset is játszanak a végén. Így döntik el a versenynek a végső győztesét, tehát az újoncserdő ifjúság és felnőtt játékosok egymás ellen, a fiú ellen, és a végén pedig egy mixel döntik el a végső győztest.
3: A pontos idő 16 óra 25 perc, híradót hallottak.
5: Időjárás.
3: Kedves hallgatóink, az elkövetkező napokban is enyhébb időre számíthatunk, változóan felhős napos időszakok váltják majd egymást. Búcsúzik önöktől az eddigi hírszerkesztő Agárdi Gábor, holnap már kolléganőm Orosz Ildikó érkezik a legfontosabbakkal. Maradjanak velünk, ne állítsanak az állomáskeresőn.
6: Minden, ami számít, egy helyen.
3: Szabadkai Magyar Rádió.
6: A 107,1.

0: Az egész rádióskálán mi játsszuk a legtöbb régi zenét?
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Johnny Cash 1932. február 26-án született Arkansasban. Szülei nem tudtak megegyezni a keresztnevében, ezért a J.R. Cash nevet kapta. A hadsereg nem fogadta el a puszta kezdőbetűket, így a John R. Cash nevet vette fel. Love.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon, tehát 060 14 10 223. Szabadkán kiadó egy egyszobás lakás diákoknak teljesen berendezve közel a népkörhöz. Érdeklődni a 064 131 06 40-es telefonszámon lehet, tehát 064 131 06 40. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Fütyörészük együtt a régi slágereket.
0: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: Retrózen a füleinknek. SML.
3: A Hungária 1967. augusztusában alakult Budapesten. 1968-ban az együttes elindult a Ki mit tud televíziós tehetségkutatón, ahol a szigorú szakmai zsűri eltanácsolta őket, ám a nézők fellázadtak. A közönség szavazatok tömege visszajuttatta őket a versenybe, amelyet végül meg is nyertek.

0: a nyár.
1: Búcsúzhat a nyár, osonhat az ősz, tombolhat a tél.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Télen-nyáron a legnagyobb magyar slágerek szólnak.
3: A legnagyobb magyar slágerek szólnak.
2: A 107,1 MHz-en.
4: A Fonográf Együttes 1973 szilveszterén alakult az Illés Együttes és a Tolcsvai Trió tagjaiból.
5: Jöjj, kedvesem, gyere, mondd el, mit érzel. Titkolni kár, hisz látom én. Jöjj, kedvesem, gyere, mondd el, mit érzel, az élet nem lányregény.

0: lesz meg még szép napjaink.
1: Ne állítson az állomáskeresőn! 107,1 MHz. Szabadkai Magyar Rádió.
2: Az 1962-es Ki mit tudom tűnt fel Koncz Zsuzsa.

0: Reklám következik.
1: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futóműbeállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádió 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
3: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
4: Őszi gyertyafényes koncertsorozat a Szabadkai Zsinagógában, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány szervezésében. Szeptember 28-án gyertyafényes görsvinást a Görög Sisters zongoraduóval. November 9-én Mozart Requiem, a Virtuózó Orkesztra és a Budapesti Jézus Szíve Jezsuita templom kórusának előadásában dr. Paskó Csaba vezényletével. November 19-én Autumn Leaves gyertyafényes őszi jazzest Varga Iván and Friends közreműködésével. Mindhárom hangverseny 19 órakor kezdődik. Jegyértékesítés szeptember 15-től a Szabadkai Zsinagóga információs pultjánál. Három este, három zenei világ, felejthetetlen zenei élmények gyertyafényben a Szabadkai Zsinagógában.
5: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak. Szabadkai Magyar Rádió.
6: A régi zenék otthona. A 107,1 MHz-en.
7: Ők a Simon és Garfunkel duó, amely hivatalosan 1964-ben alakult meg ezen a néven.

0: Szabadkai Magyar Rádió, ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
1: Mert ami jó, az jó.
2: Hat Grammy díj, felejthetetlen gitárszólók. Jön a Don Henley és Glenn Frey vezette 1971-ben szárnyalni kezdő Eagles.

0: SMR.
1: 1955. november 30-án Angliában született William Michael Albert Broad. Hogy kicsoda ő? A 80-as évek egyik legnagyobb MTV ikonja, Billy Idol.

0: Reklám következik.
1: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: Csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024-4100-202-es vagy a 065-9100-202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor?
4: Ma hozzák a 7 napot.
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
7: Reklámot hallottak.
0: 17 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
8: Zenei maraton
9: a Szabadkai Magyar Rádióban.
8: Végig kísér ezen a délutánon.
10: A Republik Együttes 1990-ben alakult. Frontemberük a 2013-ban elhunyt Bódi László, Cipő, ikonikus hangja és dalai tették őket a magyar rock zene meghatározó alakjaivá.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak. Köszöntjük! A 107,1 MHz-en. Hello,
3: hello. Üdvözöljük a magyar retrózenék frekvenciáján,
2: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
4: Reggeltől estig.
5: Dalok, melyeket szerettünk.
6: Szikora Róbert az Ergóval egy új stílust és életérzést teremtett, a Csikidámot. Ez a latin ritmusok, a popzene és az erotika keveréke volt. Ezt a színpadon pálmafákkal és katonai terepruhákkal tették egyedivé. Az együttes elképzelhetetlen volt a frontember mögött táncoló két háttértáncos lány, az Ergó gidák nélkül.

0: Slágerek, melyeken nem fog az idő foga.
1: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
2: Egy focista, aki énekes dalszerző lett. Ő Ihász Gábor, aki 1946. október 29-én született, és mindössze 43 évesen hunyt el.

0: ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.
2: A 70-es évek
3: slágerei.
0: A 107,1 MHz-en, ahol
3: a zene mindenkié.
0: Hallgasson zenét velünk.
3: Szabadkai Magyar Rádió.
4: A La Bionda az európai diszkózene és az italó diszkó műfajának egyik legmeghatározóbb úttörő formációja, 1978-ban alakult meg. A zenekar története egy olasz testvérpár, Carmelo La Bionda és Michelangelo La Bionda nevéhez fűződik. 1977-ben a testvérek felismerték a diszkózene térnyerését, és a műfaj európai fellegvárába, Németországba költöztek.

0: Hétvégén is
1: a 107,1 MHz-en.
2: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét?
3: A Szabadkai Magyar Rádióban.
4: Retro kavalkád.
5: Linda Ronstadt, a 10-szeres Grammy-díjas amerikai énekesnő 1946-ban született egy arizonai 10 hektáros farmon.

0: A retróból sosem elég. 107,1 SMR.
1: A Color debreceni rock együttest a Bokor fivérek alapították 1975-ben. Eredetileg Bokor együttes néven indultak az 1977-es Ki mit tud vetélkedőn, és a műsor folyam közben változtatták meg a nevüket Colorra.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.
3: Anna May Bullock néven született 1939. november 26-án, a rock'n'roll királynője, a vibráló hangú Tina Turner.

0: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban. Legnagyobb magyar slágerei.
1: Nálunk a nosztalgia a divat.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Magyar Rádió.
1: A retro slágerek otthona.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Ahol a retro slágerek tovább élnek.
2: Kenny Loggins, a kétszeres Grammy-díjas amerikai énekes, gitáros és dalszerző 1948. január 7-én született. A poprock történelembe leginkább a filmzenék koronázatlan királyaként vonult be. Hivatalos nevét a Kenneth Clark Loggins legidősebb bátyja adta neki, Superman Clark Kent neve után.

0: ajánló következik.
1: Kedves hallgatóink, indulunk!
2: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
3: Micsoda?
2: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
1: Gratulálom.
2: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykorot kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a Tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
3: Szóval maga a fősumá.
2: Tudják, Kis János nagy buli.
3: Képzeljék el, így beszélt, hogy
4: a rádiódiszkó.
5: Oké.
2: Ajánlót hallottak.

0: Amikor a jó barátok hozta a nevetést, az X-akták a borzongást, a vészhelyzet pedig a feszültséget.
1: Az idők változnak, de a legszebb emlékek és a fiatalságunk zenéi megmaradnak. Szabadkai Magyar Rádió.

Az 1958. augusztus 17-én született Belinda Carlisle amerikai énekesnő a Go-Go's női rockzenekar frontembereként kezdte zenei karrierjét.

Robert Palmer, a kétszeres Grammy-díjas brit énekes, dalszerző és producer 1949. január 19-én született Angliában. A világ leginkább a 80-as évek MTV korszakának elegáns, öltönyös szupersztárjaként ismeri. Édesapja a brit tengerészetnél szolgált, ezért gyermekkorát Máltán töltötte, ahol a Tarzan filmek sztárja Johnny Weissmuller tanította meg a kis

0: a 90-es évek magyar slágerei.
1: Itt az SMR-ben.
2: 1989-ben alakult a népszerű rap duó az Animal Cannibals, amely nélkül nincs házi buli. A Dumát tolja Richie P. és Kuka.

0: Jó rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: A 107,1 MHz-en.
2: A magyar latin pop történetének legsikeresebb fejezete a Fiesta együttes 1999-es megalakulásával vette kezdetét. A népszerű formációt Knapik Tamás és Csordás Tibor dúója alkotta.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.
3: Minden idők legsikeresebb német popduója, a Modern Talking 1984-ben alakult Hamburgban. A duó zenei agya és a slágerek szerzője Dieter Bohlen volt, míg a frontemberi és énekesi feladatokat a Thomas Anders művésznevet viselő Bernd Weidung látta el.

A Beatrice csajbandaként indult 1969-ben. 1971-ben csatlakozott a zenekarhoz Nagy Feró frontemberként. 1978-ban Nagy Feró teljesen újjászervezte a Beatrice-t, és megszületett a Babos Kendős Ricse. A zenekar az underground, nyers punk és a hard rock keverékét kezdte játszani.

Az Edda második korszaka az Edda művek 5. Koncert 1985 albummal kezdődött. Gömöri Zsolt 1986-os érkezésével ő vált az Edda első számú zenei motorjává. A gitáros poszton Csillag Endre és Alapi István váltotta egymást, majd Kun Péter tragikus halála után 1996-ban ismét Alapi István lett a gitáros. Végül a Gömöri Alapi Pataki hármasnak köszönhető a modern Edda tartós

0: Mi szeretjük a retro zenéket,
1: mert a magyar retro slágerek nálunk szólnak.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Ahol csak régi sláger megy. FM
2: 107,1.
3: Dob: Debreceni Ferenc Ciki. Basszusgitár: Mihály Tamás Misi. Szólógitár: Molnár György Elefánt. Billentyűs hangszerek: Benkő László Laci. Ének: Kóbor János Mekki. Ők az Omega.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Régi slágerek
2: reggeltől estig.
3: A mindössze 6 évesen zongorázni kezdő Máté Péter élete során közel 150 dalt szerzett és énekelt el. 37 éves korában szívrohamban hunyt el.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Érdemes fülelni. Psst.

0: és most vissza a 80-as évekbe. A 80-as
1: évekbe. Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

0: A retrós lágerek itt szólnak.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ez a jellegzetes hanga Velszi Gaynor Hopkinsé, akit a nagyközönség csak Bonnie Tylerként ismer. Több mint 5 évtizedet felülelő karrierje során slágerek tucatjaival hódította meg a világ toplistáit. Életének 75. évében, 2026-ban hunyt el.

0: a 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
0: A milliárdokból és a 90-es évekből a következő
1: dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz-en.
2: Jason Donovan, ausztrál színész énekes 1968 nyarán látta meg a napvilágot. Zenei pályafutása a korszakalkotó Stock Aitken Waterman producer csapat támogatásával indult el, aminek köszönhetően az 1989-es debütáló lemeze az Egyesült Királyság legkelendőbb nagy lemeze lett.

0: az interneten is.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Az egész családé.
3: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Köszöntöm a hallgatókat, kicsiket és nagyokat, Búzás Zsuzsanna vagyok. A mai mesés percekben is iskolába megyünk. Egy igazán különleges iskolába, ahol a krétarajzok életre kelnek. Ma Vágó Kriszta kísérel minket. Fogadjátok szeretettel!
4: A krétaporos csoda.
5: Ne engedd el a kezem!
4: Suttogta Marci, amikor megálltak az iskola hatalmas barna kapuja előtt. Anya tenyere meleg volt, odabent azonban csengő rikoltott, cipők kopogtak, ismeretlen gyerekek nevettek. Marci gyomrában úgy bukfencezett a reggeli kakaó, mintha menekülni szeretne. Csak az osztályteremig kísérlek, mondta anya. Utána vár rád valami új.
5: Éppen attól félek.
4: Az elsősök termében méz színű napfény feküdt a padokon. A táblára színes krétával erdőt rajzoltak. Csavarodó törzsű fákat, gombákat, egy apró házikót és egy kék kalapos manót. Marci leült a leghátsó padba, ahonnan mindent láthatott. Őt viszont, reményei szerint, senki. Anya búcsúzóul megsimogatta a haját, majd kiment. Marci lehajtotta a fejét. Ekkor halk prüszkölést hallott. A táblán a kék kalapos manó megtörölte krétaporos orrát, aztán gyorsan visszamerevedett. Marci pislogott. Mellette egy göndörhajú kislány pakolta ki a ceruzáit.
5: Te is láttad?
4: Kérdezte Marci. Hogy a manó tüsszentett? Persze, biztos allergiás a táblatörlőre, felelte a lány. Lili vagyok. Mielőtt Marci válaszolhatott volna, belépett Zsófi néni. Mosolygott, de nem úgy, mint aki minden áron vidámságot követel, hanem úgy, mint aki ráér megvárni, amíg mások is elmosolyodnak. Jó reggelt! Ma egyetlen szabályunk lesz. Kérdezni? Szabad. Azzal a táblához lépett, a rajzolt házikó ajtaja nyitva állt, pedig az előbb még csukva volt. A manó pedig eltűnt. Zsófi néni! Kiáltotta egy szemüveges fiú. Megszökött a rajz! Akkor alig, ha nem, meg kell keresnünk, mondta a tanítónéni a legcsekélyebb csodálkozás nélkül. Krétaporos lábnyomok vezettek lefelé a tábla szélén, végig a falon majd eltűntek. A könyvespolcnál. A gyerekek négy kézláb kutattak. Soma egy kék krétamorzsát talált, Lili észrevette egy pici nyilat a padlón, Marci pedig meghallotta ugyanazt a visszafojtott prüszkölést a térképszekrény mögül. Ott kuporgott a manó. Lapos volt, akár egy papírlap, és rémülten szorongatott egy fehér krétakulcsot.
5: Nem akartam bajt! Cincogta. Bezárult az erdei iskola kapuja. Ha nem viszem vissza a kulcsot délig, a rajzok örökre mozdulatlanok maradnak.
4: De hogyan jutsz vissza? Kérdezte Marci.
5: Valaki letörölte az ösvényt.
4: Zsófi néni krétákat osztott szét. A gyerekek együtt rajzoltak új utat a táblára. Soma hidat készített, Lili virágokat, mások kavicsokat és madarakat. Marci pedig sokáig szorongatta a zöld krétát. Mi hiányzik még? Kérdezte Zsófi néni. Marci a manóra nézett. Tudta, milyen érzés egy idegen kapu előtt állni. Valaki, aki elkíséri. Rajzolt hát egy kisfiút az ösvényre. A figura félénken nyújtotta kezét a manó felé. Amint összeértek kréta ujjaik, az egész erdő megzörrent. Kinyílt a házikó ajtaja, felröppentek a madarak, a kapu zárjába pedig megfordult a kulcs. A manó visszaintegetett, majd ismét mozdulatlan rajzá vált. Csak a kalapja billent kissé vidámabbra.
5: Marci, súgta Lili, holnap mellém ülsz.
4: A kisfiú körülnézett az osztályteremben. Már nem tűnt sem túl nagynak, sem túl zajosnak. Inkább olyan volt, mint egy tábla az első vonal előtt, tele üres helyjel, ahová bárki kerülhet. Igen, felelte, de hozzunk kék rétát, hát ha a Manó megint tüsszent.
0: Igazat mondok, nem tréfát, ismered a varázs krétát?

Kedves gyerekek, kicsik és nagyok, a mai mesében egy különleges iskolába jártunk. Legközelebb Szoknyához nőtt Katinka történetét hallhatjátok. De addig is legyetek jók és olvassatok sokat. Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18:30-től a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Az FM 107,1-en és az interneten.
2: Sherilyn Sarkisian 1946. május 20-án született Kaliforniában. Ő az örmény származású Cher, a megújulás királynője.

0: A Szabadkai Magyar Rádióban. Most szóljanak!
1: A 90-es évek magyar slágerei.
0: Itt. A 107,1-en.
2: És a világhálón.
0: SMR. Az Emberek Együttes 1995-ben alakult Budapesten. A projektet Miller Zoltán színészénekes és Berkes Gábor zeneszerző billentyűs hozta létre. Berkes korábban az első emelet és a Rapülők sikerkovácsaként szerzett országos hírnevet. Bár a formáció 1995-ben alakult, az első nagylemezükre 1997-ig kellett várni.

0: A Szabadkai Magyar Rádióban a legjobb magyar slágerek szólnak.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar zenéi.
2: A 107,1 MHz-en.
3: A Neoton família a 80-as években érte el sikerei csúcsát, amikor a keleti blokk abbájaként is emlegették.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Hétvégén Retro Kavalkád a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Szóljon a Roxette, az 1986-ban alakult svéd poprock duó, melynek tagjai Mari Fredriksson és Per Gessle voltak. Világszerte több mint 75-80 millió lemezt adtak el, amivel az ABBA után ők a legsikeresebb svéd zenészek.

0: A retróból sosem elég. 107,1 SMR.
1: Eric Carmen, amerikai énekes, dalszerző és multiinstrumentalista, 1949. augusztus 11-én született. A nagy közönség leginkább olyan pop-rock balladákról ismeri, mint az All By Myself, vagy a Dirty Dancing filmzenéjeként világhírűvé vált Hungry Eyes.

0: Mi vagyunk a 90-es évek zenéi. Itt a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Az 1956-ban született skót Maggie Reilly nevét a nagy közönség az 1980-as évek elején ismerte meg, amikor közös munkába kezdett Mike Oldfield-dal. 1992-es debütáló szólóalbumának legnagyobb slágere az Every Time We Touch.

0: Szabadkai Magyar Rádió, a 107,1 MHz-en.
1: Megvan!
2: Szekeres Adrien, az egykori Unisex együttes énekesnője 1973. október 6-án született Egerben. Férje Kis Gábor zeneszerző és producer, aki Adrien legnagyobb slágereinek szerzője.

0: Na tűnés!
1: A 107,1-en.
2: A 90-es évek magyar slágerei.
3: Itt nálunk a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Az Irigy Hó Najmirigy paródia zenekar 1990. december 31-én alakult meg egy mátyásföldi szilveszteri házi bulin. 1994. novemberében jelent meg az első hivatalos nagylemezük.

0: kapcsoljon a 107,1 MHz-re, tekerje fel a hangerőt,
1: és
0: SMR.
2: Most szóljon nálunk a bikini, amely 1982-ben alakult. A banda életében Nagyferó után D. Nagy Lajos hozta el az átütő sikert. Ilyen dalokkal.

0: Itt a Szabadkai Magyar Rádió.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Az 1982-ben alakult első emelet neve hangzatos és könnyen megjegyezhető volt, ám a választás háttere egészen prózai. A zenekar a próbáit a billentyűs Berkes Gáborék lakásán tartotta, amely egy budapesti bérház első emeletén volt. Kiki, azaz Patkó Béla énekes, valamint Geszti Péter, aki a zenekar állandó és zseniális szövegírója lett, 1983-ban csatlakoztak az első emelethez, amivel összeállt a sikercsapat.

0: Nyertem. Munka közben.
1: SMR.
0: Munka után.
1: SMR.
0: Itt csak retrós láger megy.
1: 107,1.
2: Katona Klári 1953-ban született. Karrierje a 70-es években indult, legnagyobb sikereit Demjén Ferenc és Presser Gábor dalaival érte el. A Lárika becenevet is Presser Gábortól kapta.

0: csak
1: a régi idők slágerei.
0: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.
2: A Bergendi 1962-ben vette fel ezt a nevet. Az alapítók a Bergendi fivérek voltak, István

0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólás szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen,
1: akkor nosztalgiázzon velünk.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
3: Billy Joel 1949. május 9-én született New Yorkban. Édesapja klasszikus zongoraművész volt, édesanyja hatására pedig már 4 évesen elkezdett zongorázni tanulni, ami megalapozta későbbi világkarrierjét.

0: a 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
1: Miért ne?
2: A magyar gyökerekkel rendelkező Mark Knopfler és öccse David által 1977-ben alapított Dire Straits neve magyarul nagyjából annyit tesz, végszükségben vagy pénzszűkében, amit kezdeti anyagi gondjaik miatt vettek fel.

0: 107,1 MHz-re. A hangszórók mellett tessék vigyázni.
1: Kylie Minogue 1968-ban született Melbourne-ben. Keresztneve Kylie, az ausztrál őslakosok nyelvéből származik és bumerángot jelent. Karrierje színészettel indult a Neighbours, Szomszédok című ausztrál szappanoperában. Kylie Minogue hivatásos énekesi karrierje 1987-ben indult el.

0: A vastag talpú cipők, a trapéznadrág, a hosszú haj és az afrofrizura évtizede. Ez volt a 70-es évek divatja, ez pedig a 70-es évek zenéje.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban. Több mint 400 millió eladott lemez és slágerek, melyeket mindenki ismer. Ez az ABBA.

A Dr. Hook, eredeti nevén Dr. Hook is The Medicine Show hivatalos megalakulása 1968-ra tehető. Ray Sawyer, énekes-gitáros, egy autóbaleset miatt elvesztette a jobb szemét, így állandóan szemkötőt és hatalmas cowboy kalapot viselt. Emiatt a közönség a Pán Péter mesére asszociálva elnevezte őt Dr. Hooknak.

0: kész.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A régi zenék otthona.
3: A 107,1 MHz-en.
4: Cliff Richard 1940. október 14-én született Indiában. Családja 1947-ben költözött át Nagy-Britanniába. Ő a britpop zene történetének egyik legtartósabb karrierrel rendelkező alakja.

A Los Bravos, spanyolul a bátrak, a könnyű zene történetének egyik legjelentősebb spanyol együttese 1965-ben alakult meg Madridban. Bár ízig-vérig spanyol zenekarnak tartották őket, a csapat énekese Michael Folker Kögel, művész nevén Mike Kennedy, Berlinből származott. Alig egy évvel az alakulásuk után 1966-ban jelent meg debütáló kislemezük, a Black is Black, amely azonnal kilőtte őket a világhírnévbe.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Tegyék meg tétjeiket!
2: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
0: Nálunk mindenki nyer.
2: Szórakozás tét nélkül.
0: Aranyalbum. Aranyalbum. De a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Lagárdi Gábor, ez itt az Aranyalbum, ahol szebb a szép. Jerry Vale az egyik legkiemelkedőbb hangú énekes volt a maga idejében. Még ma is arról beszélnek a rajongók, hogy igazából talán sosem került fel arra a polcra, ahol Dean Martin, Perry Como és még néhányan voltak, pedig bőven megérdemelte volna. Igaz, számtalan műsorban szerepelt, a közönség pedig imádta, mivel a hangja az kivétel nélkül minden alkalommal tökéletesen szólt. Egy őstehetség, aki az operaénekeseket megszégyenítő orgánummal rendelkezett. Az olasz-amerikai családoknál is ment a vita, hogy ki az, akit inkább szeretnek Sinatrát, vagy van, aki Louis Primát, vagy Jerry Vale-t hallgatják inkább. Martin Scorsese családja Vale-t szerette igazán. A nagymenőkben pedig még a legtöbb gengszter szíve is meglágyul, miközben tátott szájjal figyelik, ahogy énekel. Ő következik most.
4: Campbell!

0: tegyék meg tétjeiket.
1: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
0: Nálunk mindenki nyer.
1: Szórakozás tét nélkül.
0: Aranyalbum. De a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: You must remember this. A kiss is still a kiss.

0: Aranyalbum.
1: 24 karátos slágerek.
0: Vasárnaponként 20 és 21 óra között a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Aranyalbum.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Esti koktél.
1: Üdítő zenei turmix mellékhatások nélkül. A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. Esti koktél.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán.
2: A régi zenék hullámhosszán.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Ahol
1: a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es években.

0: A legendák nálunk szólnak. Szabadkai Magyar
1: Rádió. A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhossza.
1: 107,1 MHz.
0: A lemez
2: forog
0: tovább.
2: Tovább.

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit. Változatosság a retro jegyében.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retro slágerek társaságában.

0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié.

0: a Retro jegyében.
1: A 70-es évek slágerei.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A régi idők slágerei.
1: Legendás előadók.
0: Emlékezetes dalai a múlt ködéből. A múlt ködéből.
2: Most pedig szóljanak a 60-as évek zenéi.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 22 óra múlt. Jó estét és kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: A stresszes nap után lazítson. A Szabadkai Magyar Rádió éjszakai zenés műsora mellett.
0: Üdítő zenei turmix, mellékhatások nélkül, esti koktél.

0: egyenesen a 70-es évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.

0: A 70-es,
1: a 70-es,
2: a 70-es
3: és 80-as évek diszkós lágerei.
0: Retro diszkós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Legendás előadók a 107,1-en.
1: A 80-as, 90-es évek legjobb rockzenéi.
2: Nálunk szólnak.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. 107,1.

0: A régi idők slágerei,
1: a 70-es évek kedvencei,
0: a Szabadkai Magyar Rádióban,
1: ahol a retró slágerek laknak. A 107,1-en.

0: Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik. 3, 2, 1.
1: És indul még egy sláger a 80-as évekből.

és éjjel zene egy kicsit másképp. Esti koktél a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Most pedig csapjunk a húrok közé.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Most pedig csapjunk a húrok közé.

A 90-es évek zenéjén, az SMR-ben, a 107,1-en. A Szabadkai Magyar Rádió óráján 23 óra múlt.

0: Esti koktél.
1: Mi szeretjük a retro zenéket.
2: Figyelem, a hangerővel csak óvatosan.
1: A szomszédok is ezt hallgatják. Esti koktél.

0: ahol a 80-as évek dalai szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: Szabadkai Magyar Rádió. Ahol
1: most vissza a 80-as évekbe.

Rock Zene Rádióból. SMR.

0: most pedig csapjunk a húrok közé, és szóljanak a rockzene örök slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Mi nem felejtettük el
1: a 70-es évek kedvenceit.
0: Mert a retro örök.
2: A 70-es évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A 107,1-en.
4: Ahol a régi melódiák szólnak.

Nevem megkelek. Estelente megahertzen edvelem eme re-emek zenefelvételeket. Esti koktél.

0: az egész rádióskálán mi játsszuk a legtöbb régi zenét.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: ne állítson az állomáskeresőn. Fontos információ következik.
1: Hallom a gyöngyöm!
0: Ha ezt hallja, ön jó helyen jár.
2: Miért?
0: Szabadkai Magyar Rádió, 107,1 MHz.
1: Ez meg mi?
3: Üdítő zenei turmix, esti koktél.
0: Figyelem, ez az üzenet 5 másodpercen belül megsemmisül.

Éjfél múlt. Az új nap kezdetén is önnel a Szabadkai Magyar Rádió. Régi dalok, régi szép dalok, emlékek. Ex-jó slágerek az SMR-ben.

0: Exiuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exiuslágerek.
0: A 107,1 MHz-en.